0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten. Il prostim jezikom sa one strane reke, denoću gore duše, planine i kuće.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: James.

0: Bond. James Bond.
1: Én a helyükben nem állítanék az állomás keresőre.
2: 107,1.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
2: Mi leporoljuk a régi slágereket.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Dalok, melyeket

0: Afrika.
1: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Csak
1: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jus slágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tartsanak velünk.
2: A 107,1 MHz-en. Yes, it's the story of my baker, the meanest

0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.

0: a vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek,
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: a 70-es, 80-es és 80-as
1: évek diszkós slágerei.
0: Retro diszkós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán. Érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as vagy a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet. 061 19 99 393, illetve 065 29 99 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak
3: a rockzene örök slágerei
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Örökérvényű dallamok.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
4: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt!

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. A retróból sosem elég. 107,1 SMS.

0: Reklám következik.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak.
4: Itt csak retrósláger megy.
5: Reggel délben, este
4: 107,1. A

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Ébredjen velünk,
6: hogy ne maradjon le semmiről.
5: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot!
1: Segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát!

0: azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Reklámot hallottak.
1: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vágó Kriszta, a rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Legkésőbb november 3-áig kell kiírni a szerbiai nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok választását, jelentette ki Demo Berisa. Az emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a választás előkészítése, amelyben valamennyi nemzeti tanács részt vesz, a végső szakaszba érkezett. Kiemelte továbbá, hogy a szavazáson kizárólag azok vehetnek részt, akik szerepelnek a minisztérium által vezetett nemzeti kisebbségek külön választói névjegyzékében. A választásokat, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek, a miniszter írja ki. A miniszter emellett a szerbiai parlamenti választásokról is beszélt, amiket szerinte még idén kiírhatnak. Az ukrajnai háborúról és a közelgő NATO csúcs találkozóról egyeztetett telefonon Donald Trump, amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök. A mintegy 1 óra 25 perces megbeszélésen szó esett az iráni és közel-keleti fejleményekről is. A kedden Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozón várhatóan 32 ország, állam és kormányfői, valamint küldöttségei vesznek részt, köztük Donald Trump is. A Kreml tájékoztatása szerint Putyin ismertette az ukrajnai harctéri helyzetet, orosz értékelését, és azt állította, hogy az orosz erők előre nyomulnak. És Anglia drámai csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A társházigazda Mexikó így búcsúzott a hazai rendezésű világbajnokságtól. A vihar miatt 1 órás késéssel kezdődő mexikóvárosi 8-at döntő első félidejének végén Jude Bellingham 2 perc alatt 2-szer is betalált, amivel komoly előnyhöz juttatta az angolokat. Mexikó még az első félidő ráadásában szépített. A fordulás után Anglia emberhátrányba került, ennek ellenére megőrizte előnyét, és 3-2-es győzelemmel biztosította a helyét a legjobb 8 között. És nézzük, hogy milyen időre kell készülni a mai napon. Per pillanat Szabadkán és környékén 23 fokot mérhetünk, és a csúcsérték ma 28 fok körül alakul majd a meteorológusok szerint.
2: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
1: Reklám következik.
6: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
8: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrinológia.

0: betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfeség és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Medigroup Központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
1: Reklámot hallottak.

0: Közösség,
1: művelődés,
0: oktatás,
1: gazdaság,
0: tudomány,
1: sport.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 8 óra múlt 12 perccel köszönti Önöket fő és felelős szerkesztőnk Dédit Szuzanna és mai adásvezető technikusunk Várodi Valentin, mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Hát visszatértem Önökhöz egy hét pihi utána már is itt vagyok, és természetesen szebbé tesszük a napjukat. Mégpedig 2026. július 6-a van, ahogy szoktam volt mondani. Hát már is átcsúsztantunk a következő hónapba. Ma ünnepelnek a Csabák, a Tamások, a Máriák, a Marietták és a Gyárfások is. Nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. Nézzük, mivel várom Önöket mai Mozaik című műsorunkban, csúdió témákkal, mégpedig a VUG diplomások fogadásáról is hallhatnak, majd műszaki vizsgaváltozások, erről is lesz szó, illetve Ausztriába is megyünk, mégpedig az éteren keresztül. Ne felejtjék el, hogy küzdőtér is lesz, mégpedig Tóth Tibivel, nagyon sok témával várja Önöket, hétvégi sport összefoglalóval is készül, ezen kívül egy kosárfonót is bemutatunk Önöknek, és Mozaik után ne felejtjék el, hogy beszéljünk róla, hogyan lehetünk nevelőszülők, erre keressük a választ. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, és írhatnak is nekünk a 06 36 36 36 33-os SMS számra.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
0: És akkor nézzük, hogy mi mennyibe kerül. 1 euró 117 dinár 36 para, 100 magyar forint 33 dinár 17 para, 1 svájci frank 127 dinár 56 para, 1 angol font 136 dinár 93 para, és 1 amerikai dollár pedig 102 dinár 67 parába kerül. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták.
2: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből el könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
9: Pont veled inkluzív tábor sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű gyermekek számára Szabadkán a Majsai úti általános iskolában július 27-e és 31-e között, minden nap délután 3 és 6 óra között. A tábor ingyenes, a részvételi szándékot azonban előzetesen jelezni kell. A táborban 8 és 12 év közötti gyermekek jelentkezését várják. A résztvevőknek uzsonnát és hűsítő italokat biztosítanak. A tábor ideje alatt pedig egészségügyi nővér is jelen lesz. Bővebb információ a 062 96 17 009-es és a 064 95 84 590-es telefonszámokon.
10: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ajánlót hallottak.

8 óra múlott 38 perccel, 39-el pontosabban, és akkor nézzük, hogy mit is találhatunk a mai Magyar Szóba. Július 6 hétfőre szól. Épül a Vajdaság mosolya, egy ilyen címmel is találkozhatnak. A gyorsforgalmi út Béreg és Kerény közötti szakasza várhatóan 2028 júniusára készül el, illetve tűz ütött ki vasárnap Királyhalmon, szombaton a Kelebiai erdő is éget, illetve kirakódó vásártól az országos lóversenyig Adán a hétvégén ünnepelték a község napját, illetve minden egyes szelet kenyér mögött kemény munka áll. Ezt és el tudják olvasni. Tovább lapozgatunk, a kitekintőn 12 pontban írják ki. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását. Erről is lehet olvasni. Tovább lapozgatunk, akkor maradékon vendégeskedtek. Szerémségi körúton vett részt a Vajdasági Baráti Egyesület, majd a kultúra közösséget is épít. Még 7 alkalommal várják az érdeklődőket a nyári koncertek a Zenepavilonban rendezvénysorozat koncertjeire, illetve arató verseny zajlott Múzsján, vagy megtartották a jótékonysági levendula napokat Szabadkán. Illetve már is megyünk tovább, üveggolyó, a hangjegy után zenetanítás és az énekgép, illetve sport. Adán értékelte az évet Albeck Anna, illetve természetesen nagyon sok sportot olvashatnak, hát ugye nem maradhat ki mondjuk például a VB sem, illetve hát igen, arról lehet jócskán olvasni, vízilabda is terítéken van, illetve sok rovatot is olvashatnak. Úgyhogy nagyon sok minden közül lehet válogatni, vásárolják meg, és lapozgatják a mai Magyar Szót.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről. Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Nem, hogy részletre megyünk, mert ki se tudtam mondani az erbetűket, hanem tényleg részletről részletre. Bobby meg Ferin, don't worry, be happy. Hát ezt máskor nem is tudtuk volna adni, mint most, illetve hát legyenek itt velünk, tényleg nem kell aggódni semmin, hanem itt lenni velünk a 107,1-en a legjobb retrozenék társaságában, és hallgatni bennünket. Lehet írni is a műsorhoz 066-36-36-33-as. Egy kis érdekesség a mai napra, mégpedig 141 évvel ezelőtt, 1885-ben, pontosan ezen a napon Louis Pasteur, francia tudós, sikeresen próbálta ki emberen a veszettség elleni vakcinát. Hát ilyen nagy dolgok is történtek nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, ahogy említettem, mégpedig 141 évvel ezelőtt. Na már most Szabadkán és környékén per pillanat 26 fokot mérhetünk. Hát mindjárt el fogjuk érni a csúcsértéket, ami 28 lesz majd, és képzeljük, holnap akár 33-at is mérhetünk. Majd, utána pedig stagnálni fogunk a 28-29 környékén a mostani állás szerint, a mostani prognózis szerint. Legalábbis ezt jósolják nekünk az időjósok. Hát igen, az elmúlt héten, amit tapasztaltunk, mégpedig, hát igazi, nem hogy igazi strandidő, hanem nagyon-nagyon meleg volt itt, ugye 38-39-40 fokokat, néhol meleg rekordok dőltek meg, 41-42 fokkal, Tényleg perzselő volt az elmúlt hét. Na de ez már nagyon kellemes, egy kicsit arra emlékeztet engem, ami gyerekkoromban volt. Nem volt túl forró nyár, sem kellemes volt, és az éjszakák is jó hűvösek voltak. Totál úgy érzem magam, mint a 90-es évek elején, tényleg, vagy a 80-as évek végén. Na már most el is árultam, immáron majdnem, hogy a koromat, nem is megyünk tovább, hanem jöjjön Bobby meg Ferin, és don't worry, be happy!

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényekhez.

0: igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskun Majsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Kilenc óra van, rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Legkésőbb november 3-áig kell kiírni a szerbiai nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok választását, jelentette ki Demo Berisha. Az emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a választás előkészítése, amelyben valamennyi nemzeti tanács részt vesz, a végső szakaszába érkezett. Kiemelte továbbá, hogy a szavazáson kizárólag azok vehetnek részt, akik szerepelnek a minisztérium által vezetett nemzeti kisebbségek külön választói névjegyzékébe. A választásokat amennyiben a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek, a miniszter írja ki. A miniszter emellett a szerbiai parlamenti választásokról is beszélt, amiket szerinte még idén kiírhatnak. Az ukrajnai háborúról és a közelgő NATO csúcs találkozóról egyeztetett telefonon Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök. A mintegy egy óra, 25 perces megbeszélésen szó esett az iráni és közel-keleti fejleményekről is. A kedden Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozón várhatóan 32 ország állam és kormányfői, valamint küldöttségei vesznek részt, köztük Donald Trump is. A Kreml tájékoztatása szerint Putyin ismertette az ukrajnai harctéri helyzet orosz értékelését, és azt állította, hogy az orosz erők előre nyomulnak. És sport. Anglia drámai csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A társházigazda Mexikó így búcsúzott a hazai rendezésű világbajnokságtól. A vihar miatt 1 órás késéssel kezdődő mexikóvárosi 8-at döntő első félidejének végén Jude Bellingham 2 perc alatt 2-szer is betalált, amivel komoly előnyhöz juttatta az angolokat. Mexikó még az első félidő ráadásában szépített. A fordulás után Anglia emberhátrány került, ennek ellenére megőrizte előnyét, és 3-2-es győzelemmel biztosította helyét a legjobb 8 között. Nézzük az időjárást, mire kell számítani a mai napon. Hát per pillanat már 26 fokot mérhetünk, 28 lesz a mai csúcsérték.
2: Hírműsorok óránként.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
2: A 107,1 MHz-en.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Reklám következik.
8: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk. Minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
9: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Kisegyes község önkormányzatának vezetősége az idei évben is fogadta a község vugdíjas diákjait és jutalomban részesítette őket. Amint megtudtuk, a színkitűnő tanulók mellett igyekeznek több korosztályt is segíteni tanulmányaikban, és az oktatási intézmények fejlesztéséért is kiállnak. A vugdíjas tanulókkal és az önkormányzat képviselőjével Lakatos János beszélgetett a helyszínen.
3: Nadine, nehéz volt elérni ezt a vugdíjat, hogy mindenből színkitűnő tanuló legyél?
4: Hát néha volt nehezebb, de néha volt könnyebb is. Nem feltétlenül minden volt nehéz, de azért nagyon sokat kellett dolgozni, hogy ezt az eredményt elérjem.
3: És melyik tantárgyak voltak a legnehezebbek számodra?
4: Hát számomra, amire a legtöbbet készültem, az a fizika, a történelem.
3: És most, hogy befejezted, milyen érzés, és örülsz ennek a szép jutalomnak?
4: Igen, nagyon örülök, hogy ilyen jutalmat kaphattam, és hogy ilyen eredményt éltem el.
3: Hova mész tovább? Hol tanulsz tovább?
4: A Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban a sport szakra.
3: Milyen szakmát szeretnél?
4: Hát, ha nagy leszek, én ügyvéd szeretnék lenni.
3: Dorina, nehéz volt ezt az eredményt elérned az általános iskolai tanulmányai során?
5: Voltak nehezebb időszakok, de megküzdöttem érte. Nem voltak direkt nehezebb tantárgyak, csak nagyon sok minden összejött az év végére. Nagyon sok volt a teendő, sokat kellett tanulni, de végül sok munkával eredménye lett.
3: Naponta mennyit kellett tanulnod ehhez a szép eredményhez?
5: Hát minden nap tanultam, minden nap átnéztem a tantárgyakat, így körülbelül egy óra hosszá.
3: És most, hogy befejezted az általános iskolát, hova mész tovább?
5: Újvidékre megyek, a Bogdán Supult formatermező középiskolába, képzőművészeti technikus szakra.
3: És örülsz ennek a jutalomnak, amit az önkormányzattól kaptál?
5: Igen, nagyon örülök neki.
3: Oroszi Sándort, a Kishelyesi Képviselőtestület elnökét arról kérdezem, hogy hány vugdíjasat fogadott az önkormányzat, és milyen módon jutalmazzák meg a tehetséges fiatalokat?
6: 10 vugdíjast fogadtunk, 8-at Kishegyesről és 2-t Bács-Fekete-hegyről. Úgy gondolom, hogy az ő eredményük az nem a véletlennek a műve, a mindennapi szorgalmuk, a tanulások és a szülők és a tanárok támogatásának az eredménye. Nem könnyű vugdíjasnak lenni, ezért 200 euró értékbeli egyszeri támogatást ítéltünk oda nekik, amit ma átadtunk nekik, emellett próbálunk hozzájárulni az ő további iskoláltatásukhoz, így az ősz folyamán, tehát hogyha a költségvetésünk is megengedi, akkor a lakhatási és a utazási költségeket is meg fogjuk nekik téríteni. A vugdíjasoknak 100%-ba térítjük meg, a többi diákoknak pedig az eredményeiktől függően.
3: És az önkormányzat milyen más módokon támogatja a gyerekeket, fiatalokat?
6: Tehát az önkormányzat támogatja az elsősöket is, tehát a minden évben az év elején egy ilyen beiskolázási csomaggal támogatja a tanulóinkat, emellett az MNT is támogatja őket, valamint nem csak a középiskolásainkat, hanem az egyetemistákat is támogassuk, akik havi ösztöndíjban részesülnek. Emellett odafigyelünk a diákjaink eredményeire, úgyhogy ha egy kiemelkedő eredmény van, akkor az általános iskolában egy köztársasági vagy tartományi versenyen, akkor odafigyelünk, hogy őket egyszeri támogatással tudjuk támogatni, de ezen belül a sport eredményekre is odafigyelünk.
3: Hogy a diákok szép eredményeket érnek el, ahhoz minőséges oktatási intézmények kellenek. Az önkormányzat ezen a téren mit tud tenni?
6: Így van, az önkormányzat, de ezen belül a Vajdasági Magyar Szövetség is mindent megmozgat a tartományi és köztársasági szinten is, hogy az intézményeink azok sokkal kedvezőbbek legyenek a diáknainknak és a tanulmányinek a befejezésére, ezért különféle tartományi pályázatokon sikerült a Bács-Fekete-hegyi és a Kishegyesi iskolákban is több fejlesztést megvalósítani, olyan például a Kishegyesen a morzajló tetőcsere, vagy Bács-Fekete-hegyen a napelemek felszerelése. de ezen belül a tanszereknek a megújulása, és így tovább. Az oldalban pedig mind a három településünkön megtörtént a falaknak a újra frissítése, tehát hogy újra messzeltük tartományi támogatással a falakat, hogy a legkisebbjeink is kiváló környezetben tudjanak tanulni.

0: A járművek rendszeres műszaki ellenőrzése nem csak jogszabályi kötelezettség, hanem a biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele is. A vizsgaállomásokon sokan intézik a személyautók, a traktorok és a mezőgazdasági pótkocsik műszaki vizsgáját, valamint azok regisztrációját. A témával kapcsolatban Barna Gézát, a Csantavéri vizsgaállomás tulajdonosát Vitkovics Alexander kérdezte.
1: Változtak-e az utóbbi időben a műszaki vizsga vagy a regisztráció szabályai Szerbiában?
2: Szerbiában változik. Állandóan változik valami. Most rá kell jönnünk majd idővel, hogy ez jó felé halad, vagy rossz felé. Szigorítanak, de úgy veszem észre, hogy nem a műszaki vizsgákon, hanem a mesterekkel kapcsolatban mindig több és több az evidencia, mindig több és több az ellenőrzés, mindig valami újat kitalálnak, amivel komplikálják a dolgokat, de ezzel a gépeknek a műszaki állapota nem lesz jobb.
1: Mit tehetnek az autótulajdonosok, hogy a járművük elsőre átmenjen a műszaki ellenőrzésen, és milyen hibákat észlelnek?
2: Először is, mielőtt eljön műszakira, érdemes lenne egy mesterrel konzultálni, átnézetni az autót, főleg a gyakori hibák a villamosság. Legtöbbször egy-két égő nem ég, a kamerák miatt nem bírjuk, mint régen megtapsoljuk, és akkor beindul, tehát elvágjuk. Vissza kell, hogy jöjjön a polgár ugyanova a hibával, ha 2-3 napon belül visszajön, folytassuk a műszakit.
1: Ez egyébként így van, mert jó magam is jártam úgy, noha mielőtt elindultam, megnéztem a járművet, akár csak most is, és út közben kiégett az égő, és azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanígy volt, hogy helyszínen kicseréltem az égőt, és akkor így tudtuk folytatni.
2: Ezek a leggyakoribb, jó van, utána van a fék is, ugye, mert a féknél is most már mindig valamit komplikálnak. Van ez az ovál nézés, hogyha már egy kicsit is üt, komputer kidobja, hogy rossz, nem bírunk semmit csinálni bár.
1: Milyen szerepet játszik a rendszeres műszaki ellenőrzés a közlekedés biztonságjavításában, és milyen veszélyeket jelenthetnek az elhanyagolt járművek?
2: Abszolút, ez nagyon fontos, karbantartani az autót, technikán kívül is, nem csak akkor, mikor műszaki van, főleg ilyen hosszabb utazások, mint most jönnek ugye a nyaralások. Érdemes a mesterre átnézetni, kormányrendszert, fékrendszert, hűtővizet, ilyesmit, hogy útközben ne legyenek problémák.
1: Egy olyan kérdés következik, amit legtöbb gépjármű tulajdonos tud, de mégis azért hívjuk fel az autósok figyelmét, milyen dokumentumokat kell mindenképp magával hozni annak, aki regisztráltatni szeretné az autóját.
2: Tehát először is az autónak a könyvét, a biztosítási poliszát, a polgárnak a személyigazolványát, és van egy úgynevezett e-polisza, ami a biztosításra vonatkozik, főleg, hogyha baleset történik, vagy ilyesmi, akkor nála kell, hogy legyen.
1: Említette azt, hogy ugye személyes dokumentumot is magával kell, hogy hozza, konkrétan személyazonosságigazolványt. Ennek a lejártára odafigyelnek? Tehát mondjuk úgy, hogy egy hónapnál, hogyha kevesebb idő marad hátra, akkor még tudja használni, vagy már figyelmeztetik, hogy nem biztos, hogy ez...
2: Még nem jár le, addig még nem figyelmeztetik, de ha lejárt az igazolványa, akkor már a komputer szisztémünk nem engedi át. Tehát az az első, hogy az igazolványt megcsináltassa, főleg akkor, hogyha van lakcímváltozás, ugye, akkor az igazolványban szereplő adatokat muszáj, hogy azt vigyük be, ha az autókönyvben nem is az szerepel, tehát jön az autókönyv csere.
1: Most váltsunk témát. Tudomásom szerint mezőgazdasági gépek műszaki ellenőrzését is végzik. Miben különbözik egy mezőgazdasági munkagép műszaki vizsgája egy személyautóétól?
2: Hát nagyjából nem különbözik semmiben se. Ugyanúgy átnézik ugye a féket, kormányrendszert, gumikat, a világítást, meg az általános állapotot, hogy valahogy azért kinézzen az a gép.
1: Azt hiszem, hogy ilyenkor ugyanúgy, mint a gépkocsinál, főleg a vontatott eszközöknél, elsősorban ugye a pótkocsiknál különös figyelmet kell fordítani az elektromosságra, tehát az indexekre, a féklámpára, mert azért forgalomban ez egy fontos elem is lehet.
2: Igen, abszolút, mert ezek miatt baleset történhet. Még saját magának, az embernek is, már tulajdonosnak érdeke, hogy az rendben legyen.
1: Melyik a leggyakoribb hibák, amelyek a traktorok és a mezőgazdasági pótkocsik műszaki vizsgáján előfordulnak, és hogyan lehet ezeket megelőzni?
2: Hát ugyanúgy, mint az autóknál, a villamosság ugye az a legkirívóbb esetek, legsűrűbben előforduló hibák. Ugyanúgy van a fék is, van a gumika is, ugye nem olyan helyzet van ugye a mezőgazdaság, hogy most mindig új gumikat, meg ilyesmit, tehát ott is vannak problémák.
1: Tehát oda kell figyelni a terhelésre, különösen most ugye aratáskor azért néha az az érzésem, hogy lehet, hogy egy kicsit túl is vannak terhelve a pótkocsik.
2: Ugyanúgy meg a tűzveszélyre is. Tehát az a kis apparát legyen ott a mezőgazdasági traktoron, ellenőriztessék a tűzoltóságnál, hogy ne jöjjön a nagy baj a kis bajból.
1: És végezetül mit tanácsolna azoknak az autósoknak és gazdálkodóknak, akik az utolsó pillanatra halasztják a műszaki vizsgát és a regisztrációt?
2: Hát itt kapkodás van, és akkor, hogyha eljön, nagyon rosszul esik neki, hogy nem nézett át időbe az autót, nem engessük át, és akkor jönnek a problémák, hogy hát már miért?
1: Persze, de ugye, mint említette, most már egy egységes rendszer van, be is vannak kamerázva, nem lehet sem a fékre rá segíteni, sem a világítást utólag javítani, tehát azért gyakorlatilag ez a műszaki ellenőrzés már sokkal-sokkal szigorúbb, mint valamikor volt. Jó magam tudom, hiszen 101-esen volt, és azért a 101-eseknek elég gyakran volt a fékbaja, tehát akármennyire megcsináltuk, de azért csak rá kellett a kézi fékre segíteni, ezt most már szerencsére nem lehet megoldani.
2: Hát így van, a kamerák miatt most már nem lehet ilyesmit csinálni. A másik dolog, ami most jön, változás, majd már kaptuk az értesítést, hogy január 1-től 2027-től újabb kamerarendszerek lesznek beépítve, amit szerintem Beográd kitalált, komplikálják a dolgokat, és úgy néz ki, hogy ebben nem már az autókat meg a minőséget ellenőrizzük, hanem úgy néz ki, hogy a mestereket, meg lehet, hogy arra mennek, hogy kicsit a büntetést előre hozzák. Mert bírnak majd, olyan kamerarendszer lesz, hogy rábír zoomolni arra, és akkor majd előveszi, hogy mester, itt meg itt hibáztál, és akkor jönnek a szankciók.
1: Említette, hogy a következő év elejétől, január 1-től újabb kamerarendszerek kerülnek majd alkalmazásra, tehát addigra azt be kell szerelni. Engem az érdekelne, hogy ennek az anyagi költségeit a vállalkozó viseli, vagy esetleg kap támogatást. Persze ez csak egy ilyen elméleti kérdés.
2: Abszolút, a firmának kell fizetni a dolgokat, itt nincsen. És a paramétereket már megadták a leíratba, és beszéltem egy szakemberrel, hogy elég komoly összegek ezek a kamerák, mert nem tudom milyen spéci dolgokat tud. Annyi volt, hogy jelentkezni kellett június végéig, hogy Beszplatno meg Dobrovojno megcsinálják a fölmérést, meg az előkészületeket, de itt nálunk Beszplatno nincs semmi sem.
1: Tehát gyakorlatilag megvolt a cellofán, meg volt a masni.
2: Körülbelül így.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon szívesen.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Ausztria kormánya megerősítette, hogy mind a 6 hivatalosan elismert őshonos népcsoportot, köztük a magyarokat is, rögzítik az osztrák szövetségi alkotmányban. A döntés jelentősen növeli a kisebbségi közösségek védelmét és jogi státuszát, és drágább lett a parkolás Bécsben. Fetes Kata tudósításai következnek.
1: A népcsoport törvény fennállásának 50. évfordulója alkalmából először kerül alkotmányos szinten rögzítésre a népcsoport törvényben a 6 elismert autokton népcsoport, a cseh, a horvát, a szlovén, a magyar, a szlovák és a roma. A kormánypártok, tehát az osztrák néppárt, ÖVP, a szocialista párt, az SPÖ és a NEOS képviselői a zöldekkel közösen az Alkotmányügyi Bizottságba elindítottak egy reformcsomagot a népcsoportok megerősítésére. Ezen túlmenően létrejött egy népcsoportfórum, amely a népcsoportokkal közösen a jövőbeli fejlesztésekkel foglalkozik. A jövőben a korábbi népcsoporti támogatási jelentés egy átfogó, éves népcsoporti jelentéssé tovább fejlődik. Ez tájékoztat a kormány intézkedéseiről a népcsoportok támogatása és megőrzése érdekében, különösen a nyelv, a kultúra, az oktatás, a média és a szervezetek területén. A törvénycsomag magába foglalja kétnyelvű igazságszolgáltatás hosszú távú biztosítását Karintiában is. Claudia Bauer, a népcsoportokért is felelős miniszter kijelentette, a népcsoportok Ausztriához tartoznak, nyelveikkel, hagyományaikkal, kultúrájukkal és történelmükkel együtt az osztrák identitás elengedhetetlen részét képezik. Az új törvénycsomag egyértelmű jele az elismerésnek és a megbecsülésnek. Az alkotmánybeli megnevezés erősíti a népcsoportok pozícióját és kiemeli jelentőségüket. Az eddigi papír alapú parkolójegyek érvényüket vesztették Bécsben. Az újak július 1-től magasabb áron kerültek forgalomba. A parkolási díj fél órára 1,70 euró, egy órára 3,40 euró kerül. De lehet 90 perces és 120 perces jegyeket is vásárolni. Az egyetlen, aminek az ára nem változott, az a lila, negyedórás parkoló cédula. Ez továbbra is ingyenes maradt. A változtatással kapcsolatban sok kritika éri a városvezetést. Elsősorban azért, mert a régi már megvásárolt parkolójegyek beváltására nincs lehetőség. Az osztrák autóklub azt javasolja a városvezetésnek, hogy legalább az első hónapban ne büntesse meg azokat az autósokat, akik felhasználják a régi parkoló cédulákat. A Bécsbe érkező turistáknak talán a legkedvezőbb megoldás a park and ride. Ezekben a parkolóházakban napi 6 és 10 euró közötti összegért 24 órán át parkolhatják gépkocsijaikat, és a városi tömegközlekedési eszközökkel Bécs területén bárhova eljuthatnak.

0: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: 9 óra múlt 48 perccel Szekeres Andrián szólt itt nálunk a 107,1-en, majd Dés László és a Végtelen úttal folytatjuk itt a 107,1-en. A következő órában csupa közérdekű infókkal jövök majd önöknek, és ne felejtjék, 11 óra után pedig küzdőtér, azaz Sport Tóth Tibivel. Nagyon-nagyon sok témát készített önöknek, úgyhogy érdemes itt lenni velük, és szinte biztos vagyok benne, hogy az idei foci világbajnokságról is szó lesz majd. Addig is szóljon Dés László és a Végtelen út.

0: hírek.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Ma kezdődik a köztársasági képviselőház 8. rendkívüli ülésszaka. 18 napi rendi pontot vitatnak meg a képviselők. A politikai tevékenységek finanszírozásáról szóló törvény módosításáról, valamint a gondozó szülőről szóló törvényjavaslatról tárgyalnak, valamint az elektronikus médiáról szóló törvény értelmezéséről kezdenek vitát. Ez utóbbi meghatározza a REM tagjainak megválasztását. Napirendre kerül továbbá a fegyverekről és lőszerekről szóló törvényjavaslat, a sportban alkalmazott dopping megelőzéséről szóló törvény módosítása, valamint a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló jogszabály is. Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz a törökországi NATO csúcs találkozón. Ez lesz az első alkalom, hogy kormányfőként képviseli Magyarországot a Katonai Szövetség tanácskozásán. A miniszterelnök közölte, hogy kedden és szerdán a törökországi NATO csúcson a külügy és a honvédelmi miniszterrel együtt találkozik a szövetség vezetőivel, ezért nem vesz részt a hétfői és keddi parlamenti ülésen. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország érdeke, hogy erős országként, erős szövetségi rendszerek tagjaként működjön. Távolléte idején Rúf Bálint miniszterelnök helyettes látja el a hazai feladatokat, míg a parlamentben napirend előtt Vitézi Dávid szólal fel helyette. Több mint 3300-ra emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai információs minisztérium. A Reuters jelentése szerint a pusztító földmozgásokban 16470 ember megsérült, míg 17345 lakos maradt fedél nélkül. Venezuelát június 24-én két egymást követő 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg, amelyek mindössze 39 másodperc különbséggel követték egymást. A legsúlyosabb károkat a La Guaira partmenti tagállam, valamint a főváros Caracas szenvedte el. A két pusztító földrengést követően Venezuelát több mint 600 utórezgés rázta meg. Ezek közül az egyik elérte a Richter skála szerinti 4,6-os erősséget.
0: Sport.
1: Anglia drámai csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A társházigazda Mexikó így búcsúzott a hazai rendezésű világbajnokságtól. Az angol válogatott a negyeddöntőben, a története során először a legjobb 8 közé jutó Norvégiával találkozik szombaton Miami-ban.
0: Időjárás.
1: Szabadkán is környékén jelenleg 25 fok van, a nap folyamán helyenként fátyolfelhők zavarhatják majd meg a napsütést, és egyes helyeken kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcsértékek 30 fok alatt maradnak Vajdaság területén.
2: Időjárás.
3: Közlekedés. A mindennapok hírei
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Cable-nél könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ

0: időpontfoglalás 024 55 50 25 024 55 50 25 Medigroup Központ, Szabadka.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: 10 óra múlt 14 perccel mai Mozaik című műsorunk következő órájába értünk. Közérdekűké lesz a főszerep, az előbb 100 fok Celsius és az Ohio szót. Ezután korál, homok a szélben, az egyik nagy kedvencem. Na de, előtte közérdekű, ez nem annyira lesz a kedvencük, megjegyzem. Karbantartási munkálatok miatt holnap, július 7-én kedden szünetel az áramszolgáltatás Palicson, a József Attila utca végén, a 49. új utcában a környező területekkel együtt, a Szegedi úton, az Ohridi utcától az autópálya felé. És környékén már reggel 9-től egészen 12 óráig, hajdújáráson pedig, hát szünetel az áramszolgáltatás hajdújárás településen 9 és 12 óra között Noszán szintén, úgyhogy ezeken a településeken, illetve Palicsi utcákban kell számítani áramkimaradása a holnapi napon. Még több közérdekű info a 107,1-en itt nálunk, illetve a pannonrtv.com-on.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Fehérpuli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődne 062-29-12-64-as telefonszámon, tehát 062-29-12-64. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: A 70-es évek slágerei
1: a 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk!
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Ne is maradjanak le semmiről, hiszen továbbra is 107,1. Itt nálunk a Szabadkai Magyar Rádióban csupa jó zenék. Tényleg az előbb Elton John Krokodájrak, nem tudtam, ma az R betűkkel problémám van, úgy néz ki. Illetve nagyon jó kis zeneszámok lesznek még ebben az órában is. Mondjuk Bob Marley is itt lesz velünk, nem ezzel folytatjuk, de itt lesz velünk. És ami fontos információ, mégpedig azzal kapcsolatos, hogy hol is kell, vagy hol lesz majd például véradás, mégpedig július 9-én, tehát e héten csütörtökön 9 és 13 óra között véradási akciót szerveznek Zomborban, a Vörös Keresztben, és még több véradási akcióra lehet számítani, például 8-án, tehát szerdán, mégpedig 9 és 12 óra között Pancsován is, szintén véradási akció, Pancsován a Vörös Keresztben. Még több közérdekű info a pannonrtv.com-on, tudják, a közérdekű fült kell keresni, és ne felejtjék el, hogy nem csak a közérdekűt tudják elolvasni, hanem a legfrissebb híreket is. Na már most itt egy szemezgetünk egy nagyon picit, például egy ilyen hírrel is találkozhatnak, hogy 18 napirendi pont, rem és fegyvertörvény. Csak címet mondok, illetve 80 éves Sylvester Stallone, a filmvilág élő legendája. Meg is írhatják, hogy például melyik a kedvenc hírük. Én nagyon szerettem az Oscart, mégpedig ugye vígjáték lévén, de ezen kívül nagyon-nagyon sok filmet ugye tudnánk felsorolni, mégpedig akár Rocky-t, Rambo, stb. Írjanak nekünk 06 36 36 33-as SMS számunk.

0: helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: A legjobb retrozenék társaságában.
2: A 107,1 MHz.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: 10 óra múlt 49 perccel, itt a 107. Nem csak nálunk, hanem mindenütt, akik ebben az időzónában vannak. Tényleg én is úgy mondhattam ilyet, hogy itt nálunk. Hát igen, mindenütt, akik ebben az időzónában vannak, 10 óra 50 van pontosan, és már is megyünk tovább, mégpedig, hogy hány fokot mérhetünk. Hát kicsit nagyon csalós ez, nem kicsit, nagyon csalós az időjárás. Az előbb még 25-6 fokok voltak, most pedig 23, illetve ugye hát maradt egyelőre 28, erre kell készülni, illetve ami még nagyon fontos a mai napra vonatkozóan, hogy itt térségünkben súruló hidegfront miatt a fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák is kialakulhatnak, illetve a többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10-16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, zöldséget, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Hát erre kell ügyelni az orvos meteó szerint, illetve hát ma csapadékra nem kell számítani. Azonban, ami nagyon fontos, és tényleg nagyon sokszor elmondjuk, hogy ne hagyjuk gyerekeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló zárt parkoló járműben, még rövid időre sem. És ami fontos még a közlekedést illetően, tartsunk megfelelő követési távolságot, illetve térségünkben erős lesz majd a szél, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk, és ahogy ígértem, érkezik Tóth Tibi, hétfő lévén a küzdőtérrel, tehát sporttal. Nagyon-nagyon sok mindenről szó lesz, hétvégi sport összefoglaló is lesz, és természetesen az előbb kérdeztem Tibit, VB 2026 foci labdarúgó, tehát labdarúgó világbajnokság nem maradhat ki. A palettáról már is megyünk tovább. Tibi, majd egyszer beszélgetünk, hogy szerinted ki az esélyes. Meg is írhatják nekünk a 066 36 36 33-as. Azért szóltam ki, mert Tibit épp így látom a másik oldalon, már készül, mindjárt itt lesz önökkel. Előtte pedig érkezik Rafek Violetta 11-kor hírekkel.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenkié.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok a mikrofon.

0: Miről kezdenek vitát. Ez utóbbi meghatározza a REM tagjainak megválasztását. Napirendre kerül továbbá a fegyverekről és lőszerekről szóló törvényjavaslat, a sportban alkalmazott dopping megelőzéséről szóló törvény módosítása, valamint a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló jogszabály is. Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz a törökországi NATO csúcs találkozón. Ez lesz az első alkalom, hogy kormányfőként képviseli Magyarországot a Katonai Szövetség tanácskozásán. A miniszterelnök közölte, hogy kedden és szerdán a törökországi NATO csúcson a külügy és a honvédelmi miniszterrel együtt találkozik a szövetség vezetőivel, ezért nem vesz részt a hétfői és keddi parlamenti ülésen. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország érdeke, hogy erős országként, erős szövetségi rendszerek tagjaként működjön. Távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el a hazai feladatokat, míg a parlamentben napirend előtt Vitézi Dávid szólal fel helyette. Több mint 3300-ra emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai információs minisztérium. A Reuters jelentése szerint a pusztító földmozgásokban 16470 ember megsérült, míg körülbelül 17345 lakos maradt fedél nélkül. Venezuelát június 24-én két egymást követő 7,2-es és 7,5-ös rengésű földrengés rázta meg, amelynek mindössze 39 másodperces különbséggel követték egymást. A legsúlyosabb károkat La Guaira part melletti tagállam, valamint a főváros Caracas szenvedte el. A két pusztító földrengést követően Venezuelát több mint 600 utórezgés rázta meg. Ezek közül az egyik elérte a Richter skála szerinti 4,6-os erősséget.
1: Sport.
0: Anglia drámai csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A társházigazda Mexikó így búcsúzott a hazai rendezésű világbajnokságtól. Az angol válogatott a negyeddöntőben a története során először a legjobb 8 közé jutó Norvégiával találkozik szombaton Miami-ban.
1: Időjárás.
0: Szabadkán is környékén jelenleg 26 fok van, változékony napos időszakokkal tarkított idő várható, helyenként rövid ideig tartó eső, zápor vagy zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 28 és 30 fok körül alakul. Kedden ismét több napsütés valószínű, szerdán azonban újabb változás érkezhet. Bácskára a jelenlegi előrejelzés szerint sárga figyelmeztetés van érvényben heves zivatarok veszélye miatt.
2: Csak a legfrissebbek.
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
4: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
6: Reklámot hallottak.
7: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
8: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hétfő, akkor küzdőtér a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A keverőpult mögött Váradi Valentin, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor. Mi leszünk önökkel majdnem 12 óráig. Műsorunkat helyi labdarúgással kezdjük, majd a küzdőtér

0: második felében szólunk a labdarúgó világbajnokságról is. A hajdújárási Vinogradár labdarúgó klub felnőtt csapata a negyedik helyen zárta a városliga küzdelmeit, az ifik megnyerték a Tiszamenti ligát, de a fiatalabb együttesek is dobogó közelben zárták az elmúlt szezont. Az idényt elsőként Latyák Lóránttal, a klub elnökével értékeltük.
1: Latyák Lóránttal beszélgettünk, a Vinogradár fociklubnak az elnökével. Véget ért az idény, már egy jó ideje. A felnőtt csapata negyedik helyen zárta a szabadkai városliga küzdelmeit. Lóri, ez a negyedik hely, ez mennyire van összhangban az elvárásokkal, és te hogyan is értékelnéd a csapatnak a idei évi szereplését?
2: Csak annyit mondanék, hogy minimálisan van az elvárás alatt, ugyanis dobogós helyet vártunk őszintén a vezetőségben, de hát, ahogy tudjuk is, csak pár ponton múlott ez az egész dolog, illetve akár még azt is mondanám, hogy pár ponton múlott akár a bajnoki cím is. Tudjuk, hogy csak 5 pont különbséggel nyert a Palics, nyerte meg a bajnokságot, és talán csak egy-két mérkőzésen csúszott el az a dobogós hely, illetve az első hely is. Valójában elégedettek is vagyunk, a fiúk elég szép számban jártak ebben a tavaszi félszezonban edzésre, annak ellenére, hogy voltak itt sérülések is, meg különböző dolgok, amelyek miatt nem tudott mindig mindenki itt lenni, ezért én úgy gondolom, hogy ez egy jó kis eredmény.
1: És hogy látod, a liga erősség az mondjuk mennyit változott a tavalyi év óta? Tehát erősebb volt ez a liga, mint most, vagy esetleg ugyanazon a szinten volt, vagy esetleg gyengébb volt?
2: Én szerintem évről évre erősödött a liga. Ezt most így, amióta most 5 éve vagyunk a klubban, mint vezetőségi tag, úgy érzem, hogy évről évre erősebb lett a liga. Tehát elég sok tapasztalt játékos megfordul már ezekben a csapatokban. Az igaz, hogy a liga nem... sajnos csak 10 csapatos ligáról van most szó, de elég kélezett volt a harc, amit mondjuk rá a táblázat felsőháza is megmutat, hogy nem nagy pontkülönbség van az első 5-6 helyzet között.
1: Mikor kezdi a felnőtt csapat a felkészülést a következő szezonra, és lesz-e játékos mozgás, tehát vannak érkező távozók?
2: Július közepén szoktuk kezdeni a nyári fölkészüléseket. Csucskovics edző még nem hirdette ki, hogy pontosan mikor lesz ez, de gondolom valamelyik hétvégén, ott július 15-éhez közel első hétvégén lesz ez. Hát az egyik talán legjelentősebb mozgás, ha így lehet nevezni, az, hogy csapatkapitányunk Kis András abba hagyta az aktív focit, ő bejelentette. Úgyhogy egy kis ajándékkal elbúcsúztunk tőle múltkor, amit persze nagyon sajnálunk, hogy ez így alakult, azért még Bandi még tudott volna játszani, de hát sajnos tért problémákkal küzdik már évek óta, úgyhogy úgy döntött, hogy ezt most itt abba hagyja. Ezen kívül, ami egy biztos erősítésünk jön, az pedig Keresztes Aurélió lesz, akivel már megbeszéltük, hogy a következő szezont nálunk fogja tölteni. Ő a Palics csapatában volt eddig, ő volt a csapatkapitány, úgyhogy mindenféleképp egy erősítésként számítunk rá. Természetesen terben van az, hogy beszélünk még egy-két-három játékossal, ugyanis a csapatban páran azért bejelentették, hogy ebben a szezonban nem biztos, hogy tudnak olyan tempóban dolgozni, mint ahogy eddig csinálták, úgyhogy nem tudunk rájuk 100%-ban számítani. Úgyhogy ezeket a helyeket valamilyen szinten pótolnunk kell, és most ezen dolgozunk itt ebben az elkövetkező 1-2 hétben.
1: És gondolom az ifi csapatból is jön majd fel valaki, ugye, mert az ifik ugye bajnokok lettek a Magyarkon is, ad az ENTA községközi ligában.
2: Ez így van, ez így pontos. A fiúk első helyezettek lettek, úgyhogy ezúton is gratulálok nekik még egyszer. Igen, van 5-6 játékosunk az ifi csapatban, akiknek már nem lesz a következő szezonban joga játszani a kadét csapatban, ugyanis a következő szezonban eddig úgy áll a dolog, hogy nem lesz ifi csapatunk, viszont lesz egy szép számú kadét csapatunk, és természetesen ezek az ifik, akik már 17-18 évesek is nem fognak tudni játszani a kadét csapatban, ők mindjárt a felnőtt csapathoz lesznek csatolva, de megjegyezném azt, hogy ezek a fiúk már eddig is aktívan részt vettek a felnőtt csapatban, volt aki kezdőemberként meghatározó emberként szerepelt, de voltak, akik a kispadról játszottak föl, úgyhogy mindenképp számítunk rájuk is.
1: Tehát akkor nem lesz nekik ugye ismeretlen a közeg. A felnőtt csapatnak mi a célja a következő idényben? A dobogós helyezés elérése, vagy egy kicsit merészebb célokat is megfogalmaztok, és elhagyjátok ezt a városi ligát?
2: Mindenféleképp merész vállalkozásba fogunk kezdeni, ugyanis megemlíteném azt, hogy őre a klubunk 80 éves lesz, és ezt mindenképpen szeretnénk egy első helyjel megkoronázni, illetve megünnepelni, úgyhogy mindenféleképp szeretnénk bajnokok lenni, és a 2027-28-as szezont már ugye egy magasabb osztályban kezdeni.
1: Jó szerepelt az utánpótlás, ugye beszéltünk már az ifjú, akik bajnokok lettek, viszont a többi csapat is ott volt az élmezőnyben, ha nem is a dobogon, de ötödik helyen, negyedik helyen, mennyire hogy elégedett a többi utánpótlás csapat szereplésével?
2: Elégedett vagyok teljes mértékben, ugyanis az U15-ös csapatunk is egy komoly fejlődésen ment keresztül. Ha azt nézzük, hogy tavaly a gyengébb csoportban szerepeltek, ma az idén pedig az erősebb csoportban, és itt egy ha jól tudom, ötödik helyezést értek el, akkor ez mindenféleképp említésre méltó. Szép számú korosztályról van szó, innen most már egy pár a kadét csapatba fogják folytatni, úgyhogy remélem, hogy ez a munka és ezek a jó eredmények folytatódni fognak. Ezen kívül kiemelném még az U13-as csapatunkat is, aki a rájátszásban, a TSC Akadémián megrendezett rájátszás tornán vett részt, ami azt jelenti, hogy az első 8 helyezett csapat volt ott, és valójában a végső sorrendben a 7. helyen végeztek. Megjegyzem, hogy itt egy 35 csapatos ligáról van szó, úgyhogy nem kis versenyben vettek részt. Természetesen, ha azt veszük figyelembe, hogy az előttünk fejezett csapatok, amint a komoly akadémiákról van szó, akkor ez egy nagyon szép eredmény. Megjegyezném azt is, hogy ebben a ligában Rostyák Armand személyében egy gólkirályt avattunk, aki megkapta megérdemelt serleget. Egy ideje már megfigyelt játékosról van szó, úgyhogy Armand majd a TSC Akadémián fogja folytatni pályafutását a következő szezontól.
1: Ugye beszéltünk arról a következő szezonban, hogy a felnőtt csapat a bajnoki címért majd küzdeni fog, nem lesz ugye ifjú, nem lesz kadét csapat, a többi utánpótlás csapat az marad úgy, ahogy van, gondolom.
2: Igen, a többi csapat az úgy marad. Egyelőre még azt talán nincs eldöntve, hogy az U13-as csapatunkból lesz kettő, vagy csak egy marad. Tavaly, vagy hát az előző szezonban két csapatunk volt, egy versenyzett itt a Szabadkai Minőségi Ligában, egy pedig a Tiszamenti Ligában. Úgyhogy ezt még az edzők dolga, hogy ezt eldöntsék, de többnyire marad minden. Az U11-es csapatunk is ugyanúgy folytatni fogja ezt a ligás mini tornás versenyzést, úgyhogy emellett persze ott lesznek az U9 és az U7-es korosztályok is, akik inkább úgymond egyre nagyobb számban vannak jelen az edzéseken, úgyhogy itt egy kis változtatásokra is szükségünk volt az edzések megszervezésében, illetve az edzőknek a szervezésében, úgyhogy fejlődünk továbbra is.
1: Bővül az edzői stáb?
2: Ha minden igaz, akkor Haskó Zsolt személyében bővülni fog az edzői stáb. Ő fog foglalkozni a legkisebbjeinkkel. Amint tudjuk, Zsolt hát gyermekkora óta az egyesületünk tagja, itt nőtt fel, itt vált felnőtt focistává, és úgy néz ki, hogy itt is fejezi be a karriert, mint játékos, illetve folytatni is fogja a karriert, mint edző. Úgyhogy mindenképpen sok sikert kívánunk neki. Zsoltot ismerve nem lesz gond a beilleszkedéssel, úgyhogy sok sikert kívánunk neki.

0: Továbbra is a Vinogradár a küzdőtérben a bajnok ifjúsági csapat segédedzői feladatait Kmec Andor látta el, és a pionírokat is ő vezette.
1: Kmec Andorral beszélgetünk, a Vinogradár pionír csapatának vezetőedzőjével, és az ifi csapatnak a, mondhatjuk úgy, hogy segédedzőjével. Az ifik ugye bajnokok lettek a Magyarkon is, az Entalda község közi ligában, és a pionírok is jól szerepeltek a megfelelő ligában. Foglaljuk össze akkor, Andor, ezt a tavaszi idényt, ez hogy is sikerült, ugye az egyik, mint a másik csapat számára?
2: Pionírok azok a szabadkai minőségi ligában, az első csoportban versenyeztek. Itt a 2011-12-es korosztályról van szó. Itt ugye a minőségesebb csapatok versenyeznek Szabadka körzetéből. Ugye itt a 10 csapatos ligában 6. helyezést tudtuk elérni. 20 pontot gyűjtöttünk össze. Itt előttünk szabadkai csapatok vannak, illetve a TSC és a Bajsa. Az elért eredménnyel elégedettek lehetünk. Olyan csapatok vannak alattunk, mint például a Verbász. Teljesen szolid eredmény volt, amit elértek a fiúk. Ami az ifiket illeti, az már az őszi félszezonban látható volt, vagyis várható volt, hogy végén be fogják húzni. Ami pozitív, hogy a tavaszi félszezon folyamán pontveszteség nélkül meg tudták nyerni az összes mérkőzést. Ezt a tavaszi félszezont a felnőtt csapat edzőjével, Csucskovit Jovicával csináltuk közösen végig. Az idősebb játékosok azok ugye a felnőttel edzettek, meg már játszanak is végül is a legtöbb. A fiatalabb kadétok azok pedig pionírokkal tréningeztek, meg a felkészülést is velük csinálták meg. Úgyhogy ez egy ilyen közös eredménynek számít. 4 év után, ugye 22-ben voltunk utoljára bajnokok ifibe, ugyanabban a ligában, most sikerült újra behúzni.
1: Mondtad, hogy jó néhány ifi játékos már a felnőttben játszik, de biztos van olyan, aki most kiöregedett az ifiből, és eddig még nem játszott a felnőttben, de gondolom, hogy be lesznek kapcsolva az első csapat munkájába.
2: Hát igazság szerint még nem öregedtek ki, még játszhatnának idén is, de ők már most felnőttben meghatározó játékosok. Tehát a felnőttben is az a valamilyen elképzelés, hogy fiatalítsunk és minél többet húzzunk be a utánpótlásunkból. Úgyhogy ők már ott meghatározó játékosok. Most, hogy jövőre fogjuk-e őket a következő szezonban lehozni az ifibe, nem valószínű, valószínűleg, hogy a fiatalabbaknak fogunk adni teret. Valamilyen elképzelés mentén fogunk jövőben. Nem fogjuk őket lehozni szerintem.
1: És te melyik csapatokat fogod irányítani a következő idényben? Ez már megvan-e?
2: Hát ugye idén ifi csapatunk volt, kadét nem, de jövőre most, ami egyelőre biztos, hogy kadét csapatunk az lesz, azt fogom én irányítani. Most, hogyha lesz ifi liga, akkor még van opció arra is, hogy bekapcsolódunk majd oda is, de ez még nincs lefixálva, tehát ez még megbeszélések alatt áll.
0: Tesics Ervin az utánpótlás csapatok koordinátora, a 11 és a 13 éven aluli csapatot irányította.
1: Tesics Ervinnel beszélgetünk, aki a Vinogradár U11-es és U13-as csapatát irányította tavasszal is. Ervin, akkor foglaljuk össze, hogy ez a szezon hogy is sikerült, milyen volt a tavasz, kezdjük akkor a fiatalabbakkal, az U11-esekkel.
3: Hát ugye az U11-es korosztályt csak úgy, mint az U13-at, Krisztin Gábor kollégámmal ketten csináljuk. Az U11-esekkel már ősszel látszódott, hogy nagyjából tehát egy jó kis csapat, ugye, ezek a 10-11 évesek. Már ősszel volt egy két olyan futballetes tornánk, ahol azért kimagasló eredményt értünk el. Úgy léptünk bele a tavaszba, hogy ismét sikerült megnyernünk egy hétvégét, és akkor úgy láttuk, hogy azért nagyjából ott tudunk lenni ugye a legjobb 8 környékén. Ugye 35 csapat volt ebben a bajnokságban, és az első 8 játszott egy nagy döntő topolyán az akadémián. És hát végül is úgy alakultak az eredmények, hogy az utolsó fordulóra maradt a döntés, volt egy 3-4 csapat, akik nagyon ott közel voltak ez a 8. helyhez, és az utolsó tornát hazai pályán megnyertük, és akkor ezáltal a 6. helyet, tehát a liga rendszerben a 6. helyen zártunk, utána pedig ott a nagy döntőn a 3 csoport mérkőzésünket elveszítettük, kikaptunk 2-0-ra a Spartaktól, 2-0-ra az Adától, illetve 6-1-re a TSC csapatától, a helyosztón pedig a 7. helyet szereztük meg a bajnoki Rádnicski ellen. erős csoportba kerültünk, most ezen lehet gondolkodni, hogy a másik csoport volt ennyire erős, de hát ez teljesen mindegy. A gyerekek, mondom azt, hogy tehát ügyesek voltak az egész szezonban, talán pont a döntő napra volt talán egy kis megilletődöttség, valahogy így ezt vettük észre az edzővel, hogy ha még egy kis százalék, még egy 10%-ot rá tudtuk volna tenni, akkor lehet, hogy tudtunk volna egy kisebb meglepetést okozni. Meglepetés, az ennél nagy meglepetés elmaradt, viszont büszkék vagyunk nagyon a gyerekekre. Újabb év, amikor bejutottunk a legjobb 8-ba, ha jól számoltuk, akkor ha jól tudom, az utóbbi 5 évben ez a 4. alkalom volt már, úgyhogy tényleg büszkék vagyunk a gyerekekre, és ilyen futballetes szezont kívánunk jövő következő szezonra is.
1: A másik csapat, az U13-as csapat, amit irányítottatok a Gáborral együtt, ők pedig ugye 5. helyen végeztek a bajnokságban.
3: Hát igen, ugye 2 évvel ezelőtt voltunk bajnokok a Szabadkai második ligában, akkor ugye felkerültünk az elsőbe, és tavalyi szezon már ugye a 2012-13-as korosztály az jó volt, ott 5. helyen végeztünk. Ott benne volt talán az a paklikban, hogy tudunk előrelépni oda a 3.-4. hely környékére, hogy az is volt a cél. Nagyon jól mentek a gyerekek, és akkor úgy voltunk vele, hogyha az idén meg tudjuk ismételni ezt a dolgot, akkor az egy elég szép siker lenne. És akkor végén, ugyebár az utolsó fordulóban, most ugye ebben a szezonban az utolsó fordulóban sikerült az, hogy elérjük ugyanazt az eredményt, ismét 5. lettünk. Az utolsó fordulóbeli győzelmünk azt jelentette, illetve két csapatnak a másik eredményei, hogy az 5. helyen fogunk végezni. Ami úgy gondolom, hogy egy szép eredmény, és talán mondhatnám, hogy egy kicsit kimagasló eredmény is, úgy gondolom. Azt beszéltük a gyerekekkel ősszel, hogy akkor, illetve tavasszal, hogy ősszel annyi szerezzünk pontot legalább, tehát a tavasszal, mint ősszel, és annál többet. És az utolsó fordulóban sikerült a tavalyi, tehát az őszi szezonhoz képest rátérni még 2 ponttal, úgyhogy ez egy ilyen plusz feladatteljesítés, amit megbeszéltünk a gyerekekkel, és ez sikerült. Nyilván örülünk ennek az eredménynek, ahogy mondtad, néhány olyan csapat van előttünk, akik tényleg komoly játékos, komoly erőt képviselnek, nyilván nagyobb a merítési lehetőség mennyiségben gyerekeknek, de azért valahol azt is azért valahogy meg kell említeni, tehát magunknak először is, hogy megerősítsük magunkat abban, hogy ezért most már évről évre ez is egy olyan komoly eredmény, ahol mi is kivívtunk egy olyan pozíciót, ahol azért nem mehetnek ellenünk azért biztosra a csapatok. Megemlíteném, hogy nyilván szépek ezek az eredmények, de azt mindig mondom is, mindig is fogom mondani, a legnagyobb sikerünk az, hogy ilyen sok gyerek választ minket, hogy ilyen sok gyerek focizik nálunk, az, hogy a gyerekek szépen fejlődnek évről évre, és az is, hogy egy fair play keretein belül tudjuk nevelni a gyerekeket, illetve hogy tényleg az, hogy nagyszerű, először is, hogy nagyszerű embereket és sportembereket faragjunk ezekből a gyerekekből. Nyilván az eredmény egy olyan dolog, ami nem elhanyagolható a sportban. 2-t, ha összerakjuk, akkor tényleg azt bírom mondani, hogy meg vagyunk elégedve.
1: A következő idényben is ennél a két csapatnál maradsz?
3: A következő szezonban egy kis átalakítás lesz a csapatunkban. Egyik ok az is, hogy egyre több tagunk van, egyre több gyerekünk van. Így úgy néz ki, hogy tolódni fog az egész korosztály. Egy újabb edző, Haskó Zsolt személyében csatlakoztatunk egy újabb edzőt az edzői csapatunkhoz, és akkor így tolódnak, ő lenne a legkisebb korosztállyal. Faragó Arnold és Radi Zsolt, ők csinálnák az U9 U11-es korosztályt, és akkor jó magam, illetve Krisztin Gábor tolódnánk egyel följebb, tehát csinálnánk az U13 petlicseket, illetve az U15-ös pionír csapatot. Felettünk az U17-ben Kmet Szandor csinálná a kadét csapatot. Ugye van a felnőtt csapatunk, ugye továbbra is Jovica Csucskovics fogja csinálni, illetve kalkulációk, gondolkodások vannak, hogy ifi csapatot indítsunk, ne indítsunk, ez sok mindentől függ majd, hogy a kadét liga hány csapatos lesz, illetve hogy lenne értelme ott két fronton játszatni a gyerekeket, ez még a jövő titka, de hát egyelőre ezek a tervek, aztán majd hamarosan kiderül ez, és akkor majd mindenki tudni fog róla.
1: Itt vagyunk a foci táborban, amely újra népes.
3: Olyannyira újra népes, hogy eddig a legnépesebb. Hát nem igazából, mert hát nem fogom tudni pontosan megmondani, hogy hány évvel ezelőtt kétszer a horgossal karöltve Dárko barátunkkal együtt a horgosi gyerekekkel csináltunk már a Turutanyán tábort. Akkor talán túlléptük ezt a tábort a két csapat részvételével közösen együtt. Most viszont nálunk ez így a legtöbb. Tehát 70-70 gyerek fölött vagyunk most itt. Ennek megfelelően nyilván több segítő is van. Egyre többen vagyunk, úgymond a segítő az edzői tímben is, a konyhán is, úgyhogy idén már itt most már 7-8 felnőtt van, aki kint van velük 24 órán keresztül, úgyhogy ez azért nagyon nagy segítség számomra a szervezés szempontjából. Úgyhogy egyelőre hát annyit tudok elmondani, hogy a fiúk jól érzik magukat, fiúk, lányok, bocsánat, gyerekek jól érzik magukat, sokat játszanak. Tegnap egy kicsit vizeskedtünk, kicsit felfrissítette őket. Úgyhogy így, reggeltől estig játszunk, foci a lényeg. Jó lenne, hogyha semmi feladat nem lenne, csak egy labdát le kellene dobni, és a gyerekek bírjanak játszani, de ez jó, hogy ők ezt kérik, mert ez tényleg, tehát feltalálják egymást. Nagyon jó ez, hogy kisebb-nagyobb korosztály egybe van, kisegítik egymást, nagyok vigyáznak a kicsikre, és így tovább, úgyhogy ez továbbra is egy nagyon pozitívum az egésznek, úgyhogy igen.
0: Végül pedig Faragó Arnold következik, aki a legkisebbekkel dolgozott az elmúlt idényben. Faragó Arnoldval beszélgetünk, a Vinogradár U7-es és U9-es csapatának vezetőedzőjével. Arnold, kérlek, akkor foglaljuk össze a tavaszt, hogyan is sikerült a tavasz idénye mindkét csapatot számára. Ugye ti tornákon vesztek részt.
4: Igen, így van, mi tornákon veszünk részt. Ugye itten a 2017-es, 8-as és 9-es korosztályról van szó. Nekik még nincsen ilyen hivatalos liga, hogy minden héten, minden második hétvégén meccset játszanának, hanem velük tornákra, barátságos meccsekre járunk. Legfőképp a 2017-es korosztályt vittem tornákra, de rendszeresen a 2018-as, és néha még a 2019-es korosztállyal is szerepeltünk tornákon. Ebbe az idényben így, most így mondjam, januártól a mai napig részt vettünk a Knézsaváci tornán a 2017-es korosztállyal, a 2018-as korosztállyal, ahol két csapat is indult, az egyik csapat a harmadik helyet sikerült megkaparantania. A Adán voltunk a Böködi kupán, szintén 2018-2017-es, és ott még a 2019-es korosztállyal is, ahol a 2019-es korosztály második helyet ért el, akár csak a 2018-as korosztály is. Makón is voltunk két csapattal, ottan az ötödik helyet sikerült elérnünk, még tavalyról elindult idén és idén befejeződött Minimaxi ligában a 2017-es korosztállyal a harmadik helyre sikerült beérnünk. Úgy gondolom, hogy ezek nagyon szép és jó eredmények. Én mindenféleképp büszke vagyok a gyerekekre, büszke lehetek a szülőkre is, mert a szülők minden tornán, minden edzésen ott vannak és segítenek mindenben, amiben csak tudnak. Óriási dicséret és köszönet illeti Zsolti edzőt, Radics Zsoltit, aki idén csatlakozott hozzánk a horgos csapatától. Az ő személyének hála az edzéseket dupla olyan intenzitással tudjuk megtartani, és nagyon sok szakmai dologban is tud segíteni, hozzátenni. A gyerekek is szeretik, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy plusz, és az eredmények fele legalább neki köszönhető, ami ebben ezt az idényt illeti.
0: Itt vagyunk most a focitáborban, ugye hagyományosan a Vinogradár minden évben szervez így a szezon végén egy nagy sikerű focitábort, több mint 70 gyerek van itt, az előbb ezt már megtudtuk. Mi a program, és gyerekek hogyan is viselik itt a munkát ebben a nagy hőségben?
4: Igen, ez a tábor, ez évről évre egyre csak nől és nől, egyre több és több gyerek van, egyre többen és többen kell, hogy legyünk. Én gondoltam, hogy idén már a sátraknak se lesz hely, végül valahogy csak sikerült felállítani a mindenkinek a sátrát. Több mint 70 gyerek van. Érdekes programokat találunk ki, ami szórakoztató lehet a gyerekeknek. Minden délután van ez a vinis táboros foci torna, ezt minden délután játsszuk, és pénteken utolsó nap pedig a döntő, péntek délelőtt van a döntő. Ez mindig nagyon érdekes a gyerekeknek. Ez mellett délelőttönként pedig edzést tartunk, programokat találunk ki. Ma például ez a kedde délelőtt egy ilyen olimpiai játékokon vehettek részt, különböző feladatok voltak, mint zsákbaugrálás, kötélhúzás, stafétaverseny, és ezeken is a csapatok egymás ellen versenyeznek, és gyűjthetik a pontokat, ami kihatással lehet a pénteki döntőre, hogy valójában kikivel fog ugye összekerülni.
1: A következő idény majd nem sokára elkezdődik, úgy ott ősszel. Lehet-e tudni, hogy te ezt a két csapatot fogod-e irányítani, vagy lesznek-e valamilyen változások?
4: Igen, most nekünk edzőknek lesz egy 4 hét pihenő, és majd augusztus 1-től indulnak az edzések. Én mostan egyre feljebb fogok lépni, így az U11-et és az U9-es csapatot fogom irányítani, ami azt jelenti, hogy a 2016-osok, akiket már edzettem 2 évvel ezelőtt, ők most visszakerülnek hozzám. Velük lesznek ugye most a 2017-esek, ők fogják alkotni az U11-es csapatot. Itten előre láthatólag körülbelül 30-an lesznek egy csapatba, és velük már indul ugye az a futball 7-es bajnokság, ahol minden második, harmadik hétvégén meccset fognak játszani itten a környékbeli csapatokkal. Az U9-es korosztályba pedig fel fognak lépni a 2019-es születési gyerekek az OVÉS csoportból, ők is a 18-asok fogják alkotni az U9-es csapatot. Ottan pedig több mint 30 gyerek lesz, 35-40, ugyanis a toborzó folyamatosan zajlik, így folyamatosan vannak új tagok, új játékosok. Ezt az U9-es csapatot pedig, ahogy az elmúlt 2 évben is, két részre fogjuk osztani, mert ilyen sok gyereknek nem bírunk egyszerre edzést tartani. Én és Zsolti edző fogjuk irányítani őket, vezetni az edzéseket. Ketten biztos, hogy sokkal könnyebb lesz, mint az elmúlt 1-2 évben.

0: Ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor...
5: Ma hozzák a 7 napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
8: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
4: Reklámot hallottak.

0: 11 óra 43 perc a pontos idő, sporthírek következnek.
1: Mi ott vagyunk a pályán. A labdarúgó világbajnokság hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: 11-es!
1: 48 nemzet.
2: Egyetlen trófea.
1: Az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada pályáin 39 napon át 104 kihagyhatatlan mérkőzés.
2: 11-es. Velünk nem lőhet mellé.
0: Szombaton megkezdődtek a 8-at döntők a labdarúgó világbajnokságon, az eddigi eredmények a következők: Kanada-Marokkó 0-3, Franciaország-Paraguay 1-0, Brazília-Norvégia 1-2 és Mexikó-Anglia 2-3. Ma 21 órától Portugália és Spanyolország találkozik, éjjel 2 órakor pedig Belgium és az Egyesült Államok csap össze. Holnap 18 órától Argentína-Egyiptom, 22 órától pedig Svájc-Kolumbia párosítás. A TSC labdarúgója 4. helyen zártak a Duna kupát, amelyet Dunaszerdahelyen rendeztek. Az elődöntőben Nenád Miliás együttese 2-1-re kikapott a házigazda Dasztól, a bronzmeccsen pedig 3-2-es vereséget szenvedett a magyar bajnok győri Etu együttesétől. Szombaton Topolyán az NB3-ban feljutott Sándorfalvát fogadta a TSC, és a topolyák 7-1-es győzelmet arattak. A Spartakusz labdarúgói Ópazován az Alaskert csapatát látták vendégül, és 4-3-ra nyertek az Örmény csapat ellen. A TSC női labdarúgó csapat a felkészülési mérkőzésen 2-0-ra legyőzte a szegedi Szent Mihály együttesét. Vajda Fányó játékosai augusztus 5-e és 8-a között Brüsszelben a Bajnokok Ligája selejtezőinek egyik csoportjában szerepelnek, ahol a topolyai csapat ellenfel az elődöntőben a belga Leuven lesz. A másik ágon Metalist Fenerbahce párosítás. A Spartakusz és a Becset 14 éven aluli közös vízilabda csapata bronzérmet nyert az országos bajnokság Szabadkán megtartott döntőtornáján. A csoportban a szabadkai Óbecsei együttes a Partizánt 12-9-re, a Beográdot 20-9-re, a Sabácot 17-11-re győzte le, az elődöntőben azonban az Obrenováci Tent 20-14-re nyert a Kék Delfinek ellen. A harmadik helyet az új belgrádi Vukovi csapatával mérkőzött a Spartakusz, és 16-12 arányú győzelmet aratott, megszerezve így a bronzérmet. A döntőben Partizán Tent 10-8. A Spartakusz atlétája Dario Basic Palkovic ezüstérmet nyert 200 méteren a szlovéniai Novo Mestoban megtartott Challenger versenyen. A szabadkai versenyző ideje 20,99 század másodperc. Dario legközelebb július 11-én Belgiumban lép pályára, ahol egy sokkal erősebb Challenger versenyen méretteti meg magát. Ezüstérmes a szerb férfi U17-es kosárlabda válogatott a világbajnokságon. Az elődöntőben a szerb csapat 76-71-re legyőzte Törökországot, a döntőben azonban 107-81-es vereséget szenvedett az Egyesült Államoktól. A bronzmeccsen Ausztrália-Törökország 77-69. A szerbiai női junior kajak 4-es 500 méteren bronzérmet nyert a kanadai junior és U23-as világbajnokságon. A szerbiai csapatban két bezdáni kajakozó Horváth Zsófi és Anya Loknár kapott helyet, mellettük még Andrea Vukasinovic és Kaja Szárić alkotta a Magyarország és Németország mögött harmadik helyen célba érő szerbiai négyest. Horváth Zsófi kajak 1-es 500 méteren a B döntőben második lett a juniorok mezőnyében, párosban pedig Kaja Szárićjal 500 méteren mindössze 8000-del a bronzérmes csehek mögött a negyedik helyen végzett. A szintén bezdáni Staub Sebastian kajak 1-es 200 méteren a hetedik helyet szerezte meg a juniorok mezőnyében. Novák Djokovic bejutott az angol nyílt teniszbajnokság negyed döntőjébe, miután a 8-at döntőben 4 szetben nyert az orosz Saifulin ellen. Az elődöntőbe jutásért Djokovic ellenfel a kanadai Ozsér Aliassime lesz. Ennyi volt mára, és erre a hétre a küzdőtér kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Váradi Valentin, adásvezető, technikus és jó magam Tóth Tibor voltunk önökkel. Mindketten köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és várjuk önöket a jövő hétfőn is, amikor tornyosi labdarúgás lesz majd a fő témánk. Viszontlátásra!

0: Régi zenék, új információk.
1: Fedezze fel a kettőt együtt.
0: A 107,1-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Híradó.
1: Ülésezik a köztársasági képviselőház. Suhogtak a kaszák a 29. Szent Tamási Arató versenyen. Megkezdődtek a nyári koncertek a Palicsi Zenepavilonban. Anglia és Norvégia is bejutott a legjobb 8 közé a labdarúgó világbajnokságon. Jó napot kívánok versenyen. Megkezdődtek a nyári koncertek a Palicsi Zenepavilonban. Anglia és Norvégia is bejutott a legjobb 8 közé a labdarúgó világbajnokságon. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Rafek Violetta, mondom a részleteket.

0: valamint az elektronikus médiáról szóló törvény értelmezéséről kezdenek vitát. Ez utóbbi meghatározza a REM tagjainak megválasztását. Napirendre kerül továbbá a fegyverekről és lőszerekről szóló törvényjavaslat, a sportban alkalmazott doping megelőzéséről szóló törvény módosítása, valamint a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló jogszabály is. Legkésőbb november 3-áig kell kiírni a szerbiai nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok választását, jelentette ki Demo Berisa. Az emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a választás előkészítése, amelyben valamennyi nemzeti tanács részt vesz, a végső szakaszba érkezett. Kiemelte továbbá, hogy a szavazáson kizárólag azok vehetnek részt, akik szerepelnek a minisztérium által vezetett nemzeti kisebbségek külön választói névjegyzékében. A választásokat, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek, a miniszter írja ki. A miniszter emellett a szerbiai parlamenti választásokról is beszélt, amiket szerinte még idén kiírhatnak.
1: Az országgyűlési választásokkal kapcsolatban semmi okát nem látom annak, hogy ne lehetne őket megtartani, függetlenül attól, hogy ez az első, a második vagy a harmadik időpont lenne. Miért is ne? A kormánykoalíció mindig készen áll arra, hogy a választásokon megmérettesse magát. Már csak az időpont a kérdés.
0: Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz a törökországi NATO csúcs találkozón. Ez lesz az első alkalom, hogy kormányfőként képviseli Magyarországot a Katonai Szövetség tanácskozásán. A miniszterelnök közölte, hogy kedden és szerdán a törökországi NATO csúcson a külügy és a honvédelmi miniszterrel együtt találkozik a szövetség vezetőivel, ezért nem vesz részt a hétfői és keddi parlamenti ülésen. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország érdeke, hogy erős országként, erős szövetségi rendszerek tagjaként működjön. Távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el a hazai feladatokat, míg a parlamentben napi rendelőt Vitézi Dávid szólal fel helyette. 29. alkalommal tartották meg a hagyományos arató ünnepséget Szent Tamáson. A rendezvény célja ezúttal is a régi aratási szokások megőrzése és a fiatalabb generációkra való átörökítése volt. Paracki László és Dudás Dániel riportja.
2: Suhogtak a kaszák a 29. Szent Tamási aratóversenyen. Hagyományos arató reggeli és muzsika szó is volt. Az eseményre Vajdaság területéről idén 14 aratócsapat érkezett. Ilánovics Erzsébet, a Völgyparti Szélmalom Egyesület tagja.
3: 16 éve kaszálunk, járunk csapatba, így minden évben, de én gyerekkoromban, már 9 éves koromban vertem a markot. Mert olyan idő volt, hogy a gyerekeket nem kímélték ottan köllött dolgozni. És akkor én nagyon jól megtanultam a markot szenni, aztán megtanultam kötni a kévét, aztán köröztözni, mert nem mindegy, hogy rakjuk a köröztöt se. A körözbe is 18 kivinek kell lenni egy körözbe, alulra mén a lopó, tetejre mén a pap.
2: A valamikori kézi aratás menetét, a kaszálásról szükséges felszerelést és a hagyományos arató reggelit Szögi József parcelláján mutatták be a csapatok. Molnár Rózsa, a Moholi Nyugdíjas Egyesület tagja.
4: A hagyományban benne van az, hogy ilyen asztali terítéket készítünk, abba szoktunk mondjuk föltojás, krumpli, hagyma, paprika, paradicsom, akkor tarhonyát készíteni, herőcét sütni szoktunk, akkor egy nagy kenyeret, túrót csinálunk, tarhót csinálunk.
2: Az aratók elmondták, hogy egy csapatban kell lennie kaszásnak, marokszedőnek és kötözőnek is. Az aratáshoz pedig elengedhetetlen a jó kasza. Sütő Ferenc, Szent Tamási kaszás.
5: Hát a kaszálásban arra kell odafigyelni, hogy nehogy valakit megsértsünk, az a legislegelső szempont, ugye? A második, meg hát, hogy menjen a műsor normálisan, megkövetni a szedőket a maga után, ugye, hogy halad-e meg, nem halad, ne siessünk, ugye?
2: A Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klubja közel 3 évtizede szervezi meg a hagyományos arató ünnepséget, illetve a valamikori aratási szokások bemutatását. Robotka Angéla, a Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klub elnöke.
6: Tapasztaljuk azt, hogy az aratók, a kaszások kirögédnek, és hogy nem nagyon lesz majd utánpótlás, de itt pont az ellenkezőjét látom, hogy vannak fiatalabb emberek is, akik vállalták, hogy majd kaszálni fognak, és megalkották a

0: csapataikat.
1: Amíg a csapatok arattak, a szervezők a legkisebbek számára alkalmi játszóházat is beiktattak. Az aratást követően kenyérszentelést tartottak, hagyományosan készült pörkölt volt az ebéd, és élő zenére lehetett mulatni.
2: Megkezdődtek a nyári koncertek a Palicsi Zenepavilonban, amelynek első fellépője a Virtuózó Orkesztra volt. A szombatesti koncertek szeptember elejéig várják az érdeklődőket. Vajtai Viktória és Rózsa Krisztina riportja.
3: A Zenepavilon ismét megtelt zenével és közönséggel. Immár 6. alkalommal szervezték meg a nyári koncertek a Zenepavilonban programsorozatot, amelynek célja, hogy színvonalas kulturális élményekkel gazdagítsa Palics kínálatát. A rendezvény bemutatkozási lehetőséget is biztosít a helyi zenészeknek és egyesületeknek. Zsiga Pál, hegedű művész.
4: A kolléganőmmel Irestova most már 1,5 éve dolgozunk és játszunk együtt, amit őszintén bevallva nagyon élvezünk mind a ketten. A repertoárunkon természetesen komoly zene, illetve tangó is lesz, és olyan dolgok, amiben most már nagyon otthon érezzük magunkat.
3: A szervezők idén is változatos műsorral készülnek. A következő hetekben pop és rockzenekarok, népzenei együttesek, kórusok, valamint komoly zenét játszó formációk váltják egymást a Zenepavilon színpadán. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
5: Már hagyományként kerül megrendezésre Palicson a nyári koncertek a Zenepavilonban. Ma este, július 4-én 19 órától Virtuózó Orkesztra lép fel Zsiga Pál vezetésével. Szerettük volna ezzel is szélesíteni Palics kulturális kínálatát, minél több látogatót ide vonzani, és hát szórakoztatni őket a palicsi nyári estéken. Nagyon sokféle előadó fog bennünket várni az elkövetkezendő 8 hét. Végén vasárnaponként kerülnek majd megrendezés ezek a koncertek este 7 órától.
3: A koncertsorozatot Bálint Novák Mirella mellett Góli Csilla Szabadka alpolgármestere nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a rendezvény igazi közösségi összefogás eredménye, ugyanis a fellépő művészek saját elhatározásból és saját költségükön vállalják a szereplést, hogy hozzájáruljanak Palics kulturális életéhez és a nyári esték különleges hangulatához.
6: Úgy érzem, bizonyíték annak, hogy Palics mindenkinek fontos, és a közösség élet Palicson mindenkinek fontos, és ezzel járulnak hozzá, hogy egy ilyen, nem egy óriási rendezvény, de egy mindenkinek kedves, laza, pokrócon élvezhető zenei élményben gazdagodhatunk minden hétvégén itt Palicson.
3: A nyári koncertek a Zenepavilonban rendezvénysorozat szeptember 6-áig várja a látogatókat. A szervezők bíznak abban, hogy a programok idén is hozzájárulnak ahhoz, hogy Palics a nyári időszakban a régió egyik meghatározó kulturális találkozóhelye maradjon.
7: Sport.
2: Anglia drámai csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. Mexikó így búcsúzott a hazai rendezésű világbajnokságtól. Az angol válogatott a negyeddöntőben a története során először a legjobb 8 közé jutó Norvégiával találkozik szombaton Miami-ban. A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Burgonya Fesztivált és falunapot szerveztek Királyhalmon, és több évtizedes autó és motorcsodák sorakoztak fel Palicson. Jönnek a részletek. Közös főzéssel, jó hangulattal és színes programokkal telt a vasárnap Királyhalmon. A Homokszem civil szervezet ismét megszervezte a Burgonya Fesztivált és falunapot, amelyre a településről és a környékről is érkeztek résztvevők. Vajtai Viktória mikrofonnál.
8: Gőzölgő bográcsok, frissen sült krumplis finomságok és jókedvű csapatok fogadták a látogatókat Királyhalom központjában. A főzőversenyre ezúttal 31 csapat nevezett. A legtöbben kakaspaprikást készítettek új burgonyával, de más ételek is kerültek az asztalokra. Báló Gábor, résztvevő.
9: Minden alkalommal itt vagyunk. Királyhalmáról vagyunk. Minnyájan 14 személy van, akik itt lesznek, mert még nincsenek. Nyúl pörköltet főzünk. A folyamat az, hogy a hajmát megpirítottuk, piros paprika, nyers piros paprikát, tehát sárga paprikát beleabáltam, és akkor belekerült a nyúl. Ízesítettük, még eztán jön majd a kóstolás, hogy az ízeket még utána pótolni, hogy jó legyen, meg remélem a zsűrinek is jó lesz.
8: A Burgonya Fesztivált idén 6. alkalommal rendezték meg Királyhalmon. A szervezők célja ezúttal is az volt, hogy a gasztronómia mellett a közösséget is közelebb hozzák egymáshoz. Kúkai Anasztázia, a Királyhalmi Homokszem civil szervezet elnöke.
0: Nagyon sok programmal készülünk, hagyományőrző programjaink vannak, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglási lehetőség, légvágy, tehát nagyon sok gyerekprogram, kultúrműsorra, egy főzőverseny van, amire nagyon sok csapat bejelentkezik minden évben, kakas-paprikás főzőverseny, illetve van egy szabad kategória, amire bármilyen burgonyás étellel lehet nevezni.
8: A szervezők jótékony célt is kitűztek, ugyanis a rendezvény bevételét a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására ajánlották fel. A rendezvényt Gyivánovics Dániel, Szabadka város képviselő testületének elnöke nyitotta meg. Kiemelte, hogy az ilyen események a hagyományok megőrzését és a közösség összetartását egyaránt szolgálják.
7: Azért vagyok különösen büszke a királyhalmi polgárokra és emberekre, mert mertek nagyot lépni, merték, és főleg itt a kistermelőkről beszélek, merték kivenni az almafákat, és a helyükre burgonyát ültetni, és itt van, ez most már a 6. Burgonya Fesztivál, tehát az azt jelenti, hogy legalább 6 éve, de nyilván egy picit régebb óta is működik ez az üzleti modell.
8: A bográcsok mellett egész nap családi programok várták az érdeklődőket. A színpadon helyi és környékbeli egyesületek tánccsoportjai léptek fel, a legkisebbeket pedig ügyességi játékok és kézműves foglalkozások szórakoztatták.
2: Több évtizedes autó és motorcsodák sorakoztak fel Palicson. A Vigadó közelében megrendezett oldtimer találkozóra Magyarországról, Horvátországból, Szlovéniából, valamint Szerbia számos pontjáról érkeztek veterán járműrajongók. A rendezvény a Szabadkai Oldtimer Egyesület fennállásának 30. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi programsorozat része, amely a veterán járművek mellett a szerbiai motorsport 100., valamint a legendás Tomos kismotrok gyártásának 50. évfordulójáról is megemlékezett. Annus Beatrix riportja.
10: Zúgtak a veterán autók, csillogtak a krómozott karosszériák, a palicsi sétányon pedig egymást érték a gondosan felújított klasszikus járművek. Kis Tamás Matuzsálem korú autójával Budapestről érkezett, tréler helyett saját kerekein tette meg a mintegy 130 kilométeres utat, amely közel 4 órán át tartott.
11: Ami mögöttünk van, ez egy belga autó, Unik gyártmányú, francia motorja van, belga gyártmány, és a George Richards angola tervezője, 1925-ös évjárat, tehát 101 éves az autó. Fakerekű autó, a váza is fából van neki, a borítás rajta lemez, ami sárgának néz ki, sárgára van festve, de alatt a fa. A karosszéria.
10: Szabadkán az első veterán találkozót 1996-ban rendezték meg, Kiskunhalassal közösen. Az akkor kapott pólót több mint 30 év elteltével is megőrizte Fejes Ferenc, a Kiskunhalasi Kántor András veterán autós és motoros egyesület elnöke.
12: Jó barátságban vagyunk velük, ők is átjárnak hozzánk találkozókor, mi is átjárunk hozzáik, és így kiegészítjük egymást.
13: És egy gyönyörű autóval érkezett, mit lehet erről a járműről tudni?
12: Hát ez egy 960-as gyártású Opel Olympia Rekord, P1-es. 50 lóerős, nem egy nagy teljesítmény, de viszont ez az autó már akkor, tehát a korát egy kicsit valamilyen szinte megelőzte, már folyadékkristályos a kilométer óra, blaupunkt csöves rádió van benne, meg 3 sebesség, most.
10: A többnapos találkozón közel 60 veterán autó és több mint 40 Tomos kismotor képviseltette magát, emelte ki Kenyeres Károly, a Szabadkai Oldtimer Egyesület igazgatóbizottságának tagja.
14: A mi csoportunknak 15 tagja van. Ezt, amit megszerveztünk, ez ilyen történelmi esemény, mivel a Tomos Electronic 50 éves az idén, és Szlovéniából, Horvátországból, lent Szerbiából össze-vissza 43 elektronik a résztvevő ezen a manifestáción.
10: A szervezők szerint a találkozó egyfajta időutazás is, amely a veterán járműveken keresztül idézi fel a térség közlekedés történetének emlékeit.
2: Fiatal Harsona művész különleges koncertjén vehettek részt az érdeklődők vasárnap este a Szabadkai Kalmárház Érintsd meg a zenét elnevezésű hangverseny sorozatának részeként. A május 20-a óta működő művészeti tér különleges hangulatot áraszt. Érdekessége, hogy a Kalmár család saját házukat állította a közösség és a kultúra szolgálatába, hogy teret adjon a széleskörű művészeti vetélkedőknek. A mostani eseményen ismert zeneművek csendültek fel, azonban Milan Jovanovic, Dusan Grozdanovic zongora kíséretével új megvilágításba tudta helyezni az alkotásokat. A fiatal zenész életének egészen gyermekkora óta elválaszthatatlan része a fúvós hangszer, amely ezen az estén is hűtársa volt. A szabadkai származású Harsona művésznek nagy tervei vannak a jövőre nézve, nem sokára pedig egy fontos mérföldkőhöz érkezik, mivel néhány nap múlva kerül sor záró vizsgájára az Újvidéki Művészeti Akadémián.
15: Trombon.
16: A Harsona nagyon sokat jelent számomra. Ez a fő hangszerem, amely segít kifejezni a zenei gondolataimat. Egészen fiatal korom óta játszom rajta. A jövőben azt tervezem, hogy pályafutásom végéig a Harsonával foglalkozom. Emellett szeretnék Harsonához kapcsolódó zeneszerzői munkát is végezni, valamint előadóként is tevékenykedni, akár projektzenekarokban, vagy ha egyszer szerencsém lesz, egy állandó zenekar tagjaként.
2: A pontos idő 12 óra 18 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, változékony napos időszakokkal tarkított idő várható, helyenként rövid ideig tartó zápor vagy zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 28-30 fok körül alakul. Kedden ismét több napsütés valószínű, szerdán azonban újabb változás érkezhet. Bácskára a jelenlegi előrejelzés szerint sárga riasztás van érvényben heves zivatarok veszélye miatt.
17: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
18: Friss hírek minden órában.
17: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
19: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
20: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
21: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
22: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
21: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
22: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
21: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
23: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
0: És nézzük, hogy mi mennyibe kerül a mai napon. 1 euró 117 dinár 36 para, 100 magyar forint 33 dinár 17 para, 1 svájci frankára 127 dinár 56 para, 1 angol font ma 136 dinár 93 parába kerül, és 1 amerikai dollár 102 dinár 67 para. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középár folyamait hallhatták.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
4: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

0: Időjárás.
1: Közlekedési hírek.
0: Határhelyzet.
1: Közérdekű információ.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
2: Ez a Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
3: Nézzük akkor, hogy mi mindennel készül önöknek, mégpedig a Pannon Televízió ma délután. Ne felejtjék, 16 órakor Fit percek, majd Tanuljunk szervül, azt követően Vidékünk és Híradó 17.30-kor, majd Grillbetyárok, Kalamár is, Vidékünk 20.40-kor a Durindó fellépései 2025-ből, majd Titkos Társaságok, illetve nagyon sok jó műsor lesz még, úgyhogy érdemes ellátogatni, illetve a pannonrtv.com-ra, ahol is a legfrissebb híreket is elolvashatják. Például ilyen címmel is találkozhatnak, az USA július 31-ig meghosszabbította a NISZ működési engedélyét. Erről is lehet olvasni, vagy 18 napi rendi pont, REM és fegyvertörvény, erről is lehet. Úgyhogy érdemes böngészni a pannonrtv.com-on.

0: 107,1 MHz.
1: A mindennapok része.
0: Szabadkai Magyar Rádió. 12 óra múlott 48 perccel. Kylie Minogue és a Locomotion szólt, ezután pedig George Michael következik itt a 107,1-en. Egy kis időjárás, 28 fokot mérhetünk. Hát szinte elértük a csúcsokat, illetve amire számítani kell, hogy a holnapi napon 33 fokot mérhetünk majd az időjósok szerint. Na de, egy darabig most nem kell számítanunk akkora kánikulára, mint az elmúlt időszakban, múlt héten volt tényleg. Perzselő nyárban volt részünk. Ezen a héten maradunk a 30-31-2-nél 29-től számítva, illetve a mostani állás szerint a jövő héten is, tehát nem fogjuk azért, nem súroljuk a majd 40 fokokat, de viszont 34-5 fokok lesznek. De ezt mondom, a mostani prognózis szerint nem akarok a rúd elé szaladni. Már is megyünk tovább George Michael-lel, utána pedig következik Rafek Violetta, mégpedig a legfrissebb hírekkel, utána pedig jövünk vissza a mai Mozaik utolsó órájával. Benne pedig, én nagyon szeretem a régi mesterségeket, megmondom önöknek őszintén, igaz, nem értek ilyen formán szinte egyikhez sem, de viszont a kosárfonásról lesz szó, és tényleg ámulva figyelem azokat az embereket, akik foglalkoznak ilyennel, illetve tényleg például a söprűkészítés is nagyon jó dolognak tartom, én még annak a híve vagyok, igen, hogy a régi söprűk és azoknak a használata, illetve akár a fazekasság mind-mind olyan szakma szerintem, ami szinte majdnem, hogy kihaló félben van, és akik űzik, tényleg kincsek a mostani világ számára, úgyhogy erről lesz majd szó. Addig is szóljon George Michael itt a 107,1-en.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. A célunk, hogy még ezen a héten létrejöjjön a RÁM tanácsa, nyilatkozta Kovács Elvira, a szerb parlament alelnöke. Az elektronikus médiáról szóló törvény elfogadása kulcsfontosságú lépés az elektronikus médiumokat szabályozó testület tanácsának megalakítása körüli válság rendezésében. Ez egyike annak a három fő feltételnek, amelyet Szerbiának teljesítenie kell ahhoz, hogy megnyíljon az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalások hármas klasztere. Kovács emlékeztetett, hogy a RÁM tanácsának 8 megválasztott tagja közül 4-en lemondtak, de lemondásukat hivatalosan nem vették tudomásul, ezért a testület nem alakulhatott meg. A végső döntés ettől a 4 személytől függ. Ha nem térnek vissza az eljárásba, az egész folyamatot előről kell kezdenünk, mondta Kovács. 125 középiskolás kapcsolódott be az idei intenzív szerbnyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes 80 órás kurzus hatvajdasági településen, Adán, Zentán, Magyar-Kanizsán intenzív szerbnyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes 80 órás kurzus hatvajdasági településen, Adán, Zentán, Magyar-Kanizsán, Szabadkán, Topolyán és Temerinben zajlik, hogy a fiatal

0: Szerződéseket ma adták át a tartományi kormány dísztermében. Tóth Zoltán tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes elmondta, hogy 48 kedvezményezettel írtak alá támogatási szerződést. Kiemelte, hogy a pályázat idei keretösszege 30 millió dinár, a támogatás mértéke pedig a beruházások értékének akár 80%-át is elérheti. A pályázók 150 ezer és 2 millió dinár közötti támogatást igényelhettek. A támogatásból építési és felújítási munkálatokat, valamint különböző eszközök beszerzését finanszírozhatják. A cél, hogy javuljon a falusi vendéglátóhelyek szolgáltatásainak színvonala és komfortja, fejtette ki Tóth Zoltán. Elkészült az Aracs idei második száma, de anyagi támogatás hiányában csak elektronikus változatban, közölte Bata János főszerkesztő. A közlése szerint a kiadvány a www.aracs.org.rs hivatkozáson, valamint az OSZK elektronikus periódika gyűjteményében olvasható. Az Aracs szerkesztősége májusban adott ki közleményt, hogy a folyóirat 2024 után ismét végveszélybe került, ugyanis a 2026-os esztendőre egyetlen fillérnyi támogatást sem kaptak a megjelentetésre.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, változékony napos időszakokkal tarkított idő várható, helyenként rövid ideig tartó zápor és zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 28 és 30 fok körül alakul. Kedden ismét több napsütés valószínű, szerdán azonban újabb változás érkezhet. Bácskára a jelenlegi előrejelzés szerint sárga figyelmeztetés van érvényben heves zivatarok veszélye miatt.
2: Hírműsorok óránként.
3: Programajánlatok.
4: Határhelyzet.
3: Időjárás.
5: Közérdekű információk.
6: Itt az SMR-ben.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, erezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró, további részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, 060-1410-223. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődne 062-29-12-64-as telefonszámon, tehát 062-29-12-64. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Vajdaságban kihaló félben vannak az ősi mesterségek, mint például a kádár, a kovács, a szűcs vagy a kosárfonó. A vidék folyói, különösen a Duna, a Tisza és a Ferenc csatorna környékén bőségesen biztosították a fűzfaveszőt, amely a kosárfonás legfontosabb alapanyaga volt. A falusi gazdálkodásban a kosarak nélkülözhetetlen eszközök voltak halászathoz, sőt az asszonyok karkosarakkal jártak bevásárolni is. A műsor folytatásában Gór Sándor Péter évei kosárfonóval készült beszélgetés következik. Riporter Paracki László, a mikrofonnál Bálint Csaba.
1: A kosárfonás különösen szép mesterség, mert egyszerre hordoz gyakorlati tudást, természetközelséget és családi hagyományt. A Péter évei Gór Sándornak egész életét ez határozza meg. Nem csak készíti a kosarakat, hanem a hozzá szükséges vesszőt is ő termeszti meg saját földjén. 1950 óta űzi ezt a szakmát szívvel, lélekkel.
2: Én 56-59-ig inas voltam, de öregapám is már kosaras volt. Én 50-ben már jártam vele piacra, 8 éves voltam. Úgyhogy azóta én átlag, közben dolgoztam a kezemmel, ahol nem hajlanak az ujjaim most már.
3: Akkor ezt mondjuk, hogy családi hagyomány, tehát a apáról fiúra száll.
2: Csak én velem be is fejeződik, mert, hogy mondjam, szomorú, de a fiam az meghalt. Úgyhogy én vagyok az utolsó. Pécélon voltunk a szövetkezetben abban az 50-es, 60-as években, 70-en. Aki a kosarat csinálta. Amerikába, Németországba szállítottunk, így vegyesen ezt a gazdasági kosárnak mondjuk, meg a piaci tálcákat, többféle fajtát.
1: A ház első és hátsó udvarában is többfajta vessző áll, kévékbe kötve. Van köztük világosabb és sötétebb színű, vékonyabb és vastagabb is.
2: Nekem két fajta van, de különben van többféle fajta vessző, de én ezt a kettőt becsülöm. Ez mondjuk a sárga nemesnek, mondjuk ezt még amerikainak. A piros ebbe vegyessen így díszítem.
1: A tőkéből kitörő vesszők vágása decemberben történik, amikor beérnek a vesszők, amelyeket kévékbe kötve kupokba állítanak, és így száradnak egy ideig. De tavasszal már feldolgozásra kerülnek. Ahhoz, hogy a vesszővel könnyen bánjon a mester, 10-12 napos áztatásra van szükség, míg főzés esetén 5-6 óra hossza is elegendő, hogy a hántolást követően elkészüljön egy-egy kosár.
2: Ebbe áztatom a vesszőt, még ebbe lehet tüzelni, főzni is lehet le. De akkor 7-8 attól függ, hogy milyen száraz anyagot, például mind ez az amerikai, ezt ha főzni akarjuk, akkor ez 8 óra hosszáig legalább jó tüzelni kell alá, hogy elereszze haját, és aztán lesz ebből piaci kosár. Ha pedig nem főzzük, akkor áztassuk. Tehát akkor az attól a víznek a hőmérsékletétől függ, hogy mennyi idő alatt ázik meg. Így most, ami benne van, egy 20 kosárra való, apró, nagy, vegyesen, ez körülbelül egy 12-3 nap. Én megfogom a vesszőt, már érzem a kezemmel, hogy ez munkára való, vagy még kell, hogy benne álljon.
3: És ez, amit a kezében fog, ez mitől ilyen fehér?
2: Ez le van húzva a haja neki, ez ilyen nyári húzásnak mondjuk, mint más a főzött vessző, az nem fehér, az barna. Csak az megen egy fajta, amiből piaci kosarat szoktunk. No, még szoktuk keverni így, hogy dísz legyen benne fehér, meg barna, akkor az úgy elüt egymástól, és ez fölviszi.
3: Mi a különbség a főzött vessző és a nem főzött, de áztatott vessző között?
2: Hát haja nincsen. A főzött vesszőnek le kell húzni így ezt a haja, amin van például minden ezt, amit mutatok, ezen rajta van. Na most ezt a haját, ez mind le kell, hogy jöjjön róla, akkor lesz főzött. Meg aztán újra megszárítani, meg aztán lehet tartalékolni.
1: A szerszámok közül a metszióló, a kés és a kalapács szolgál munkaeszközül, valamint a ferde munkapad, amelyre a munka kezdetén feltűzik az előre megfont kosárfeneket, továbbá a különböző alakú és méretű kosarak megformázására szolgáló kaptafák.
2: Nem túl sok kell például egy jó kalapács, ami azt illeti megfeleljen a nagyságtúhoz a kosár egy jó verővasnak mondjuk, akkor van ilyen szúróvas, ilyen is, olyan kis oválisabb, ami a fülezéskó, emígy még ha fölakad, nem akar a helire menni ebbe oda. Igarányi, jó meccső hallva, ez a legfontosabb.
1: Közben a ferde munkapadon, amelyre a munka kezdetén feltűzik, az előre megfont kosárfeneket a mester egy elkezdett mintán bemutatta a szálvesszőből készülő kosár alakulásának folyamatát.
2: Hogy egyik szál fehér, a másik piros, ebből lesz kocka utóján, mire főjön. Ebből 28 szál egyik, meg a másik, hogy a kosárnak mindenféleképp körbe is menjen, meg a bordákra vigyázni. Össze ne tévesz az ember, hogy két fehér vagy két piros, mert az már nem stíme. Még aránylag így ne nagy különbség legyen közte az egyik a szín közt, hogy túl vékon vagy túl vastag.
1: Az idős kosárfonó mester elégedetten mondja, hogy van kereslet portékái iránt, amelyeket kirakodó vásárokon, piacokon, kézműves vásárokon, különböző népművészeti fesztiválokon értékesít.
2: Mostanában már majdnem az öregebb emberek erre a kimondott kukoricás kosárra, gazdasági kosárnak mondjuk ezt a fajták, ami hajas veszőbű. Ezt áll, sok fiatal még nem is tudja, hogy mire is használják, nem tudja, hogy megkérdezi az apjától, vagy engem, ha vásárom, mert vásárra járok, azt ott el szoktunk néha beszélgetni. Vannak állandó vevők.
1: A kosárfonás különösen szép mesterség, mert egyszerre hordoz gyakorlati tudást, természetközelséget és családi hagyományt. Érdemes ezeket a történeteket megőrizni, mert nem csak egy mesterségről szólnak, hanem arról is, hogyan éltek, dolgoztak és segítették egymást az emberek a falvakban. Sokszor egy-egy régi kosár többet mesél a múltról, mint egy vastag történelemkönyv.
0: A kosárfonó Gór Sándorral készült versenyfilmet megtekinthetik a Kultfilm YouTube csatornáján, ahol szavazhatnak is rá.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: És szép lassan elérkeztünk a mai Mozaik utolsó perceihez. Ne menjenek sehova, hiszen nem sokára érkezik majd Rafek Violetta a legfrissebb hírekkel, pontosan 14 órakor, majd utána pedig beszéljünk róla, rovatunkat hallhatják itt a 107,1-en, benne hogyan lehetünk nevelő szülők. Illetve ne felejtjék, a legjobb retrózenék társaságában 107,1. Azonban búcsúzik a mai stáb, két adásvezető technikus nevében a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyen szép napjuk, és vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. A célunk, hogy még ezen a héten létrejöjjön a RÁM tanácsa, nyilatkozta Kovács Elvira, a szerb parlament alelnöke. Az elektronikus médiáról szóló törvény elfogadása kulcsfontosságú lépés az elektronikus médiumokat szabályozó testület tanácsának megalakítása körüli válság rendezésében. Ez egyike annak a három fő feltételnek, amelyet Szerbiának teljesítenie kell ahhoz, hogy megnyíljon az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalások hármas klasztere. Kovács emlékeztetett, hogy a RÁM tanácsának 8 megválasztott tagja közül 4-en lemondtak, de lemondásukat hivatalosan nem vették tudomásul, ezért a testület nem alakulhatott meg. A végső döntés ettől a 4 személytől függ. Ha nem térnek vissza az eljárásba, az egész folyamatot előről kell kezdenünk, mondta Kovács. 125 középiskolás kapcsolódott be az idei intenzív szernyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes 80 órás kurzus hatvajdasági településen, Adán, Zentán, Magyarkanizsán, Szabadkán, Topolyán és Temerinben zajlik, hogy a fiatalok magabiztosabb nyelvtudással vághassanak neki a továbbtanulásnak. A résztvevők az első 2 hétben a választott helyszínen vesznek részt az intenzív nyelvórákon, míg a program utolsó hetében az Újvidéki Európa Kollégiumba költöznek, ahol bentlakásos formában folytatják a képzést. Idén is támogatja a falusi turizmus fejlesztését a tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárság. A támogatási szerződéseket ma adták át a tartományi kormánydísztermében. Tóth Zoltán tartományi mezőgazdasági titkár helyettes elmondta, hogy 48 kedvezményezettel írtak alá. A támogatási szerződéseket ma adták át a tartományi kormánydísztermében. Tóth Zoltán tartományi mezőgazdasági titkár helyettes elmondta, hogy 48 kedvezményezettel írtak alá támogatási szerződést. Kiemelte, hogy a pályázat idei

0: Támogatás hiányában csak elektronikus változatban, közölte Bata János főszerkesztő. A közlése szerint a kiadványa www.aracs.org.rs hivatkozáson, valamint az OSZK elektronikus periódika gyűjteményében olvasható. Az Aracs szerkesztősége májusban adott ki közleményt, hogy a folyóirat 2024 után ismét végveszélybe került, ugyanis a 2026-os esztendőre egyetlen fillérnyi támogatást sem kaptak a megjelentetésre.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, változékony napos időszakokkal tarkított idő várható, helyenként rövid ideig tartó zápor és zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 28 és 30 fok körül alakul. Kedden ismét több napsütés valószínű, szerdán azonban újabb változás érkezhet. Bácskára a jelenlegi előrejelzés szerint sárga figyelmeztetés van érvényben heves zivatarok veszélye miatt.
2: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Egy gyermek életében óriási jelentősége lehet annak, hogy nehéz helyzetben szerető, biztonságos családi környezetbe kerülhessen. A nevelő szülőség olyan hivatás és egyben felelősség, amely sok gyermek számára jelenthet új esélyt. Erről beszélgetünk a folytatásban mai vendégünkkel, Jánosics Baráti Brigittával, a Szabadkai Szociális Központ igazgatójával, akit itt köszönthetek a műsorban. Köszöntöm a hallgatóink nevében is.
2: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Mindenek előtt el kell mondani azt, hogy zajlik Szabadkán egy több napos konferencia, aminek ugye a középpontjában a nevelőszülőség áll, és az, hogy felhívják erre a figyelmet, illetve hogy népszerűsítsék a polgárok körében ezt a lehetőséget, hogyha fogalmazhatok így. Miért tartották fontosnak megszervezni ezt a tájékoztató fórumot?
2: Ezt a tájékoztató fórumot, ami július 4-én szombaton volt, azzal a céllal szerveztük meg, hogy a lakosság jobban megismerje a nevelőszülőség fogalmát, és hogy megtudják, hogy ki válhat nevelőszülővel, valamint, hogy mennyire fontos ez a humánus és felelősségteljes hivatás azoknak a gyermekeknek, akik nem részesülnek megfelelő szülői gondoskodásban. Továbbra is kevés az információ, emellett számos előítélet és bizonytalanság is létezik, amelyeket szeretnénk eloszlatni. A fórumon és az általunk készített tájékoztató kiadvány segítségével az érdeklődők világos információt kaphatnak arról, hogyan válhatnak nevelőszülővé, milyen feltételeknek kell megfelelniük, valamint milyen jogaik és kötelezettségeik vannak a nevelőszülői családoknak. A szakemberekkel és már a gyakorlati tapasztalattal rendelkező nevelőszülőkkel folytatott beszélgetés a legjobb módja annak, hogy közelebb hozzuk ezt a hivatást. Reméljük, hogy ez a fórum hozzájárult a közvélemény jobb tájékoztatásához, és arra ösztönzi majd az embereket, hogy elgondolkodjanak a nevelőszülőség válláson, hiszen nagy szükség van az új nevelőszülő családokra. Legfontosabb célunk, hogy minél több gyermek biztonságos, stabil és támogató családi otthonra találjon.
1: Ugye ez volt a szombati nap, viszont ez a konferencia, ez a mai és a holnapi nap folyamán is folytatódik, 6-án és 7-én, ezeken a napokon mire lehet számítani?
2: 6-án hétfőn a meglévő nevelőszülőkkel tartunk egy fórumot, ahol ők föltehetnek különböző kérdéseket, esetleg amire nem kaptak eddig választ, vagy bizonytalanok valamiben. 7-én pedig egy nemzetközi konferenciát tartunk a Városháza dísztermében, ahova külföldi vendégeket is várunk, és ahol beszélgetünk a nevelőszülőségről, a múltba, a jelenbe és a jövőben.
1: Mekkora jelenleg az igény nevelőszülőkre? Hány gyermek vár családi elhelyezésre?
2: Nehéz pontos számot mondani, mert az igények napról napra változnak. A gyermekek akkor kerülnek nevelő családba, amikor veszélyeztetett helyzetben vannak, és sürgősen ki kell őket emelni a családjukból. Emiatt a gondozásra váró gyermekek száma folyamatosan változik. Sajnos ilyen helyzetek nap mint nap előfordulnak. Célunk, hogy minden gyermek számára biztonságos családi környezetet biztosítsunk, és ez azonban nem mindig lehetséges, mert nincs elegendő számú nevelőszülői család. Különösen nagy kihívást jelent olyan nevelő családok találása, amely fejlődési nehézségekkel élő vagy magatartási problémákkal küzdő gyermekeket tudnak fogadni, mivel számunkra gyakran fokozott támogatásra, megértésre és elkötelezettségre van szükség. Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő család, a gyermekeket időnként átmenetileg befogadó otthonba vagy más intézményben helyezik el. Ezért rendkívül fontos, hogy a nyilvánosság megismerje a sürgősségi nevelőszülőség fogalmát, amely lehetővé teszi, hogy a gyermek azonnal biztonságos családi környezetbe kerüljön, amikor sürgős kiemelésre van szükség.
1: Kik lehetnek egyébként nevelőszülők? Ugye a szombati nap folyamán gondolom, hogy erre is választ kaptak az érdeklődők. Milyen feltételeknek kell megfelelni? És hogy vannak egyáltalán tévhitek a nevelőszülőséggel kapcsolatban?
2: Nevelőszülő lehet egy egyedülálló személy, illetve házaspár vagy élettársi kapcsolatban élő pár, amennyiben megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, és a szakmai csapat megállapítja, hogy képes biztonságos, stabil és támogató családi környezetet biztosítani a gyermek számára. A megfelelő lakhatás és családi körülmények mellett a leendő nevelőszülők személy és tulajdonságai a legfontosabbak, tehát az empátia, a türelem, az elkötelezettség, valamint a készség arra, hogy megértsék olyan gyermekek szükségleteit, akik nehéz élethelyzeteken mentek keresztül. A nevelőszülőnek képesnek kell lennie arra, hogy biztonságérzetet és valahol tartozás érzését nyújtsa a gyermeknek, támogassa őt a veszteségek és a biológiai családtól való elszakadás feldolgozásában, és felismerje fejlődési szükségleteit, és segítse önbizalmának és a másokba vetett bizalmának kialakulását. Fontos ugyanúgy, hogy a nevelőszülők készek legyenek együttműködni a szakemberekkel, valamint amennyiben ez a gyermek legjobb értekét szolgálja, a biológiai családdal is. A nevelőszülőség célja nem csupán az, hogy a gyermek számára a lakhatást biztosítson, hanem hogy lehetőséget adjon számára a szeretetteljes családi környezetben való felnövekedésre és biztonságos és szoros kapcsolatok kialakítására. A leggyakoribb tévhit pedig az, hogy a nevelőszülők anyagi okokból vállalják ezt a feladatot. Bár a rendszer anyagi juttatást biztosít, a tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb nevelőszülő azért dönt emellett a szerep mellett, mert segíteni szeretné a gyerekeknek, biztonságot, gondoskodást nyújtani, valamint személyes elhivatottságot érez a hivatás iránt. Gyakran tévesen úgy gondolják, hogy a nevelőszülő csak házaspár lehet, valójában nevelőszülővé válhat olyan egyedülálló személy is, aki megfelel a jogszabályi feltételeknek. A gyakorlat azt mutatja, hogy az egyedülálló nevelőszülők is sikeresen és elkötelezetten látják el ezt a feladatot. Szintén egy tévhit, hogy a szülői gondoskodás nélkül maradt gyermekek eleve problémásak. A valóságban a nevelőszülői ellátásba kerülő gyermekek nagyon különböző élethelyzetből érkeznek, és a viselkedési vagy fejlődési nehézségek nem kizárólag rájuk jellemzőek, hanem a biológiai családban nevelkedő gyermekek esetében is előfordulhatnak. És sokan azt gondolják, hogy a nevelőcsalád helyettesíti a biológiai családot. A nevelőszülőség elsősorban a gyermekvédelem átmeneti formája, tehát a célja az, hogy a gyermek számára biztonságos és támogató környezetet biztosítson minden napokban, mint addig, amíg megteremtődnek a feltételek, hogy a biológiai családba visszatérjen, vagy másik tartósabb gondozási formát tudnak biztosítani.
1: Tehát ez csak egy időre szól.
2: Igen. Tehát ez nem egy állandó
1: helyzet
2: hanem csak egy átmeneti.
1: Egy ideiglenes helyzet.
2: Igen.
1: Milyen képzésen vesznek részt a leendő nevelőszülők? Erről mit lehet elmondani, mit lehet tudni?
2: A leendő nevelőszülők kötelező felkészítő programon vesznek részt, amely során ismereteket szereznek a családi elhelyezésben élő gyermekek gondozásának, nevelésének és pszichológiai szükségletének sajátosságairól. Jelenleg egy csoportos munka formájában zajlik, összesen 8 műhelyfoglalkozás keretében és 24 óra időtartalomban.
1: Beszéljünk egy picit arról is, hogy a jelentkezés az hogyan zajlik, és az engedély megszerzésének a folyamata, ugye? Mert hogyha már valaki azon gondolkodik, hogy vállalja ezt a feladatot, akkor erre is választ kell, hogy kapjon. Tehát jelentkezés és az engedélyek megszerzése a képzéseken túl, ugye, amiről az előbbiekben
2: igen,
1: szó volt.
2: Igen, a képzések úgyis utána jönnek, az egész folyamat után a végén. A nevelőszülővé válás folyamata a szociális központnál benyújtott kérelemmel kezdődik, tehát a szociális központba kell benyújtani a kérelmet. Ezt követően össze kell gyűjteni a szükséges dokumentációkat, ott kapnak információt arról, hogy milyen dokumentációra van szükség. Személyes családi egészségügyi szociális helyzetre vonatkoznak ezek a dokumentációnak, annak érdekében, hogy minél teljesebb képet kapjanak azokról a körülményekről, amelyek között a gyermek élne. Miután megállapítják, hogy a dokumentáció teljes, a kérelmet továbbítják a családi elhelyezési és örökbefogadási központnak, ahol a pszichológusokból, pedagógusokból és szociális munkásokból álló szakmai csapat folytatja az értéklési folyamatot. Ez magába foglalja a jelöltekkel folytatott beszélgetéseket, az otthonuk meglátogatását, valamint a leendő nevelőszülők számára szervezett képzésen és felkészítő műhelyfoglalkozáson való részvételt. Különös figyelmet fordítanak az életkörülményekre, valamint arra, hogy a család vagy az egyén képes-e biztonságos és stabil környezetet, valamint támogatást biztosítani a gyermek mindennapi fejlődéséhez. A képzés és a szakmai értéklés lezárását követően szakvélemény készül, amelyet elküldenek a szociális központnak. És ez az intézmény hozza meg a végső döntést arról, hogy a jelentkező megszerezheti a nevelőszülői státuszt. Amennyiben minden rendben van, kiadják a nevelőszülői tevékenység végzésére jogosító engedélyt, az úgynevezett licencet. A nevelőszülő alkalmasságát ezt követően 2 évente felülvizsgálják annak érdekében, hogy biztosított legyen a gyermek számára nyújtott megfelelő gondoskodás és támogatás folyamatossága. Ezzel párhuzamosan folyamatosan figyelemmel kísérik a gyermek, hogy minden joga biztosított-e, szükségletei megfelelően kielégülnek-e, biztonságban és elfogadva érzi-e magát a nevelőcsaládban, és a megfigyeléskor a tanácsadók rendszeresen jelentést készítenek az illetékes szociális munkaközpont számára, amely értékli a további szükséges intézkedéseket, és a gyermek legjobb érdekét szem elől tartva hozza meg a döntéseit.
1: Arra van-e információ, vagyis arról, hogy milyen életkorú gyermekek számára keresnek leginkább nevelő családokat?
2: Minden korosztály számára érkeznek elhelyezési kérelmek, elsősorban 18 év alatti gyermekek esetében. Fiatal felnőttek elhelyezésére vonatkozó igény ritkábban fordul elő, de nincsenek olyan adataink, amelyek azt mutatnánk, hogy valamelyik életkori kategória jelentősen gyakoribb lenne a többinél.
1: Mi történik azután, amikor a gyermek a nevelőszülőhöz kerül? Miként követik ezután figyelemmel a családot? Milyen gyakran? És felmerül az a kérdés is, hogy milyen kihívásokkal találkozhatnak a nevelőszülők a mindennapokban, és hát milyen segítség áll a rendelkezésükre ezekben a kihívásokban?
2: A gyermeknevelő családban történő elhelyezésével a szakmai szolgálatok feladata nem ér véget, valójában akkor kezdődik a folyamatos támogatás és nyomonkövetés. A nevelőszülői tanácsadók rendszeresen látogatják a családokat, beszélgetnek a gyermekkel és a nevelőszülőkkel, figyelemmel kísérik a gyermek beilleszkedését, fejlődését, valamint a családi élet működését. A nevelőszülők bármikor fordulhatnak tanácsért és segítségért, különösen nevelési kihívások, a gyermek érzelmi nehézségei vagy egyéb felmerülő problémák esetén. Szükség szerint a szakemberek más közösségi szolgáltatásokhoz is irányítják őket, például egészségügyi, pszichológiai, fejlesztői vagy oktatási támogatás igénybevételére. Ami a kihívásokat illeti, a nevelőszülőség akár csak a szülőség is bizonyos kihívásokkal jár, ugyanakkor számos szép és örömteli pillanatot is tartogat. A nevelő családba kerülő gyerekek gyakran nehéz élethelyzeteken mentek keresztül, ezért időre van szükségük ahhoz, hogy bizalmat építsenek ki, biztonságba érezzék magukat és elfogadják új környezetüket. A nevelőszülő türelme, megértése és elkötelezettsége ezért kiemelkedően fontos. A kihívások sokfélék lehetnek, a traumatikus élmények feldolgozásában nyújtott támogatástól kezdve a nevelési kérdéseken, fejlődési vagy egészségügyi nehézségeken át, egészen a családi élethez való alkalmazkodásig, valamint a szakmai szolgálatokkal és biológiai családdal való együttműködésig. Különösen érzelmes pillanatokat jelentenek azok az esetek, amikor a gyermek egy idő után elhagyja a nevelő családot, akár a biológiai családba való visszatérés, örökbefogadás vagy önálló életkezdés miatt. A nevelőszülők természetes módon kötődnek a gyermekekhez, ezért az ilyen búcsúk nehezek. Viszont ugyanakkor bizonyítékot is jelentenek, hogy a nevelőszülőség betöltötte a szerepét, és segített a gyermeknek egy fontos lépést megtenni a biztonságosabb jövő felé. Mindezekben a helyzetekben a nevelőszülők persze nincsenek magukra hagyva, a nevelőszülőség teljes időtartalma alatt folyamatos támogatást kapnak a családi elhelyezési és örökbefogadási központtól, valamint a szociális központ szakembereitől, akik tanácsadással, nevelési kérdésekben nyújtott segítséggel, valamint szükség esetén egészségügyi oktatási és egyéb szolgáltatások bevonásával is támogatják őket.
1: Azt hiszem, hogy ebből a beszélgetésből mindenféleképpen körvonalazódott az, és kitűnt, hogy mennyire fontos az, hogy jelentkezzenek azok, akik úgy érzik, hogy képesek erre a feladatra nevelőszülőnek. Hogyha jól értem, és ugye az előbbiekben említette, hogy a biológiai családhoz visszakerülnek a gyerekek, és ugye említettük azt is, hogy ez egy ideiglenes helyzet, a gyermek a nevelő családban is folyamatosan tarthatja a kapcsolatot a biológiai családjával.
2: Igen, a vér szerinti családdal való kapcsolattartást általában támogatják, amennyiben megállapítást nyer, hogy ez a gyermeknek az érdekét szolgálja. a nevelőszülő ellátás elsődleges céla nem a gyermek végleges elszakítása a családjától, hanem az, hogy átmenetileg biztonságos környezetet biztosítson, addig, amíg nem válik lehetővé, hogy visszatérjen a vérszerinti családjába, amikor erre ugye a megfelelő feltételek megvannak. Ezért a kapcsolattartást minden esetben egyénileg tervezik meg és szabályozzák, a gyermek szükségleteihez és a jólétéhez igazodva. A szociális központ szakemberei a családi elhelyezési és örökbefogadási központ tanácsadóinak támogatásával felmérik, hogy a kapcsolattartás milyen módon és milyen mértékben szolgálja a gyermek érdekeit. A kapcsolattartás egy külön terv alapján valósul meg, amely meghatározza a találkozások gyakoriságát, helyszínét és módját. Ennek célja, hogy a gyermek megőrizhesse érzelmi kapcsolatát a családjával, amennyiben ez hozzájárul az ő fejlődéséhez és érzelmi stabilitásához. Így a gyermek nem szakad el véglegesen a családjától, hanem biztonságos környezetben él, miközben megőrizheti a kapcsolatát vérszerinti szüleivel.
1: Beszélgetésünk végén, hogyha valaki kedvet kapott ehhez, és szeretne nevelőszülővé válni, de mondjuk nem tudott ott lenni ezen a tájékoztató fórumon, hol kérhet információkat, hol kérhet segítséget?
2: Minden munkanap 8 és 12:30 között a Szociális Központ fogadóirodájában jelentkezhet, és ott megkap minden információt.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Vendégünk Jánosics Baráti Brigitta volt, a Szabadkai Szociális Központ igazgatója. Még egyszer köszönöm.
2: Köszönöm én is a meghívást.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egészen úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz, és az is, aki nem.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
7: Reklámot hallottak.
8: Angolódjanak ránk a hallgatók hullámhosszán, a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.
4: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Még lehet jelentkezni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk, felső oktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. A támogatás a Szerbiában felmerült igazolt fordítási és eljárási költségek utólagos megtérítésére szolgál. Pályázni az MNTK elektronikus pályázati rendszerében lehet, majd a kitöltött pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt papíralapon is be kell nyújtani. 125 középiskolás kapcsolódott be az idei intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes 80 órás kurzus hatvajdasági településen, Adán, Zentán, Magyarkanizsán, Szabadkán, Topolyán és Temerinben zajlik, hogy a fiatalok magabiztosabb nyelvtudással vághassanak neki a továbbtanulásnak. A résztvevők az első 2 hétben a választott helyszínen vesznek részt az intenzív nyelvórákon, míg a program utolsó hetében az Újvidéki Európa Kollégiumba költöznek, ahol bentlakásos formában folytatják a képzést. Idén is segítették a Vajdasági Magyar Diák Szövetség tagjai az Újvidéki Egyetemre beiratkozó fiatalokat. Az általuk szervezett Help for You program célja, hogy támogatást nyújtson a leendő hallgatóknak az egyetemi ügyintézés során. A program keretében az egyetemi városban adtak tájékoztatást és gyakorlati segítséget a VAMADISZ tagjai. Idén is támogatja a falusi turizmus fejlesztését a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság. A támogatási szerződéseket ma adták át a tartományi kormány dísztermében. Tóth Zoltán tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes elmondta, hogy 48 kedvezményezettel írtak alá támogatási szerződést. Kiemelte, hogy a pályázat idei keretösszege 30 millió dinár, a támogatás mértéke pedig a beruházások értékének akár 80%-át is elérheti. A pályázók 150 ezer és 2 millió dinár közötti támogatást igényelhettek. A támogatásból építési és felújítási munkálatokat, valamint különböző eszközök beszerzését finanszírozhatják. 1000 és 2 millió dinár közötti támogatást igényelhettek. A támogatásból építési és felújítási munkálatokat, valamint különböző eszközök beszerzését finanszírozhatják. A cél, hogy javuljon a falusi vendéglátóhelyek szolgáltatásainak

0: A délután folytatásában is. Holnap ismét több napsütés valószínű, szerdán azonban újabb változás érkezhet a meteorológusok szerint. Bácskára a jelenlegi előrejelzés szerint sárga figyelmeztetés van érvényben heves zivatarok veszélye miatt.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Mihászhoz visszük a híreket.
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
5: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
4: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
5: a 024 222 638-as számon.
4: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Felvásárolnak ócskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró, további részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, 060-1410-223. Fehérpuli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődne 062-29-12-64-es telefonszámon, tehát 062-29-12-64. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
5: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
4: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
5: Hétvégén 21:30-től és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
4: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
5: 222 638-as számon.
4: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Változnak az évszakok, odakint búcsúzik a nyár.
8: Búcsúzhat a nyár, osolhat az ősz, tombolhat a tél.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.
9: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
9: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
5: A 107,1 MHz-en.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Okay.

0: arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made. To walk away, walk away, walk away, walk away from color coats and Whitley Bay. Had to walk away.
1: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannorádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
2: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
3: SMR.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Ülésezik a köztársasági képviselőház. Megszünteti a Matthias Corvinus kollégiumot a Tisza kormány. Elkezdődött az MNT intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzése. Suhogtak a kaszák a 29. Szent Tamási Arató versenyen. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, mondom a részleteket. Rendkívüli ülést tart a szerb parlament. A képviselők 18 napi rendi pontot vitatnak meg együttes általános vitában. Napirenden szerepel többek között a büntető törvénykönyv módosítása, az új fegyver és lőszertörvény, a szülőápoló státusz bevezetése, valamint az elektronikus médiáról szóló törvény hiteles értelmezése, amely a REM tanácsa tagjainak megválasztása szempontjából is meghatározó. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
4: Az igazságügyi miniszter Nenád Vujic szerint a büntető törvénykönyv módosításának célja a büntetőjogi rendszer korszerűsítése és a jogbiztonság erősítése. A javaslat pontosítja a többszörös visszaesőkre vonatkozó szabályokat. Pontosabb megközelítés kerül bevezetésre, a speciális visszaesés. Ez a szabályozás azokra a személyekre vonatkozik, akiket korábban már kétszer jogerősen elítéltek ugyanazon vagy azonos jellegű szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt. Lehetővé válik a büntetés pontosabb és konkrétabb egyéniesítése, valamint világosabb különbségtétel azok között az elkövetők között, akik ugyanazt a típusú bűncselekményt ismételten elkövetik, és azok között, akik különböző bűncselekményeket követnek el. A parlament az elektronikus médiumokról szóló törvény értelmezéséről is tárgyalt. Kovács Elvira, a VMS köztársasági parlamenti képviselője kiemelte, hogy a képviselőház az idei évben eddig 23 az európai integrációhoz kapcsolódó törvényt fogadott el.
5: 14
4: Ezek közül 14 olyan törvény, amely a hazai jogharmonizációt szolgálja az Európai Unió jogrendszerével. 5 törvény az igazságügyi reformcsomag módosítása és kiegészítése, a Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelően, valamint 4 választási törvény, amelyeket május végén fogadtunk el, és ezeket a reformokat, amelyek rendkívül fontosak az európai integráció szempontjából, azzal folytatjuk, hogy a mostani ülés napirendjén többek között szerepel az 5. választási törvény is, amely az ODIR ajánlásaihoz kapcsolódik, nevezetesen a politikai tevékenységek finanszírozásáról szóló törvényjavaslat, valamint az elektronikus médiáról szóló törvény hiteles értelmezése, amely a REM tanácsa tagjainak megválasztására vonatkozik. Daniela Nestorovic, az ökológiai felkelés parlamenti képviselője szerint a tárgyalt törvényeket túl gyors eljárásban fogadják el, így nincs valódi vita róluk. A többi között a REM tagok megválasztását is kritizálta. Tulajdonképpen egy igazi értelmetlenséget csinálnak, ahol gyakorlatilag maguknak között a REM tagok megválasztását is kritizálta. Adnak lehetőséget arra, hogy mivel már így is hatalmon vannak,

0: júniusig ilyen gyorsan fogadták el ezeket a törvényeket.
1: Januára do júna usvojili smo gomilu zakona.
0: Napirendre került továbbá a fegyverekről és lőszerekről szóló törvényjavaslat, a sportban alkalmazott dopping megelőzéséről szóló törvény módosítása, valamint a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló jogszabály is.
2: 125 középiskolás kapcsolódott be az idei intenzív szerbnyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes 80 órás kurzus 6 vajdasági településen zajlik, hogy a fiatalok magabiztosabb nyelvtudással vághassanak neki a továbbtanulásnak. A résztvevők az első 2 hétben a választott helyszínen vesznek részt az intenzív nyelvórákon, míg a program utolsó hetében az újvidéki Európa kollégiumba költöznek, ahol bentlakásos formában folytatják a képzést. Megszünteti a Matthias Corvinus kollégiumot a Tisza kormány. A hírt Orbán Balázs európai parlamenti képviselő, az MCC kurátorának korábbi elnöke közölte Facebook oldalán. A döntés következtében 30 helyszín zár be, 8000 diák veszti el az MCC képzéseiben való részvétel lehetőségét, több száz pedagógust bocsátanak el, kutatási programokat állítanak le, megszüntetik az intézeteket és a vitaköröket, visszavonják a nemzetközi ösztöndíjakat és kollégiumi férőhelyeket, Magyarország, illetve határon túli táborokat is felszámolnak, részletezte Orbán Balázs. Szerinte a döntés legnagyobb vesztesei nem a politikusok, hanem a fiatalok, a szülők és a pedagógusok lesznek. A poszthoz Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter döntését is csatolta, amelyben hivatalosan is szerepel, hogy a Matthias Corvinus kollégium alapítvány július 31-ével megszűnik. Hogy más néven vagy más formában folytatódik-e hasonló jellegű tehetséggondozó program Magyarországon és a Kárpát-medencében, egyelőre nem közölték. Meghosszabbítják az ideiglenes útlezárást a szabadkai Proletár Brigádok utca egy szakaszán a Zombor utcai kereszteződéstől a Padé utcai kereszteződésig. A Tiszta Szerbia elnevezésű projekt keretében épülő szennyvízhálózat kiépítésének munkálatai miatt a Proletár Brigádok utca Zsák utcává válik a forgalom számára a Szent Ferenc utcai kereszteződés felől, illetve a Padé utcai kereszteződés felől is. A Filip Filipovics utca ugyancsak Zsák utcává válik a forgalom számára a Nikolá Demonya utca kereszteződéstől. A munkálatok július 20-áig befejeződnek a bejelentések szerint. 9 közlekedési baleset történt az elmúlt egy hét alatt a szabadkai rendőrigazgatóság fennhatósága alá tartozó területen. 4 szerencsétlenségben 2 személy súlyos, 4 személy pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, míg 5 balesetben kizárólag anyagi kár keletkezett. Továbbá ebben az időszakban a rendőrség 531 szabálysértési bírságot szabott ki. Közülük 2 járművezetővel szemben őrizetbevételt rendeltek el súlyos vagy teljes fokú alkoholos befolyásoltság miatt. A tűzoltóknak 34 esethez kellett kivonulniuk. Kiemelkedő búzatermésre számítanak az idén az illetékes szerbiai tárcánál. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter közölte, hogy az éveleje óta 70,4 milliárd dinárt fizettek ki mezőgazdasági támogatásokra, ami csak nem 50%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának összegét. A tárca vezető szerint az idei terméskilátások is kedvezőek, ugyanis a búza országos átlaghozama várhatóan eléri a hektáronkénti 6 tonnát. Glamočić szerint a gazdák idén nagyobb területen vetettek búzát, mivel a növény jobban viseli a szárazságot, így termesztése kisebb kockázatot jelent, mint a kukoricái. 29. alkalommal tartották meg a hagyományos arató ünnepséget Szent Tamáson. A rendezvény célja ezúttal is a régi aratási szokások megőrzése és a fiatalabb generációkra való átörökítése volt. Paracki László és Dudás Dániel riportja.
3: Suhogtak a kaszák a 29. Szent Tamási aratóversenyen. Hagyományos arató reggeli és muzsika szó is volt. Az eseményre Vajdaság területéről idén 14 aratócsapat érkezett. Ilánovics Erzsébet, a Völgyparti Szélmalom Egyesület tagja.
4: 16 éve kaszálunk, járunk csapatba, így minden évben, de én gyerekkoromban, már 9 éves koromban vertem a markot. Mert olyan idő volt, hogy a gyerekeket nem kímélték ottan köllött dolgozni. és akkor én nagyon jól megtanultam.

0: tämä Markot där senni asta mektan tam kötnia kivit astan köröstözni vanam minde hogy rakjuk a köröstöt se a körözbe is 18 kivinek külön négy körözbe alulra mén a lopó tetejre mén a pap.
1: A valamikori kézi aratás menetét, a kaszálásról szükséges felszerelést és a hagyományos arató reggelit Szögi József parcelláján mutatták be a csapatok. Molnár Rózsa, a Moholi Nyugdíjas Egyesület tagja.
2: Hagyományban benne van az, hogy ilyen asztali terítéket készítünk, abba szoktunk mondjuk föltojás, krumpli, hagyma, paprika, paradicsom, akkor tarhonyát készíteni, herőcét sütni szoktunk, akkor egy nagy kenyeret, túrót csinálunk, tarhót csinálunk.
1: Az aratók elmondták, hogy egy csapatban kell lennie kaszásnak, marokszedőnek és kötözőnek is. Az aratáshoz pedig elengedhetetlen a jó kasza. Sütő Ferenc, Szent Tamási kaszás.
3: Hát a kaszálásban arra kell odafigyelni, hogy nehogy valakit megsértsünk, az a legislegelső szempont, ugye? A második, meg hát, hogy menjen a műsor normálisan, megkövetni a szedőket a maga után, ugye, hogy halad-e meg, nem-e halad, ne siessünk, ugye.
1: A Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klubja közel 3 évtizede szervezi meg a hagyományos arató ünnepséget, illetve a valamikori aratási szokások bemutatását. Robotka Angéla, a Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klub elnöke.
4: Tapasztaljuk azt, hogy az aratók, a kaszások kiregédnek, és hogy nem nagyon lesz majd utánpótlás, de itt pont az ellenkezőjét látom, hogy vannak fiatalabb emberek is, akik vállalták, hogy majd kaszálni fognak, és megalkották a csapataikat.
1: Amíg a csapatok arattak, a szervezők a legkisebbek számára alkalmi játszóházat is beiktattak. Az aratást követően kenyérszentelést tartottak, hagyományosan készült pörkölt volt az ebéd, és élő zenére lehetett mulatni.
5: A pontos idő 4 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. A tartomány idén is támogatja a falusi turizmus fejlesztését. Elkezdődött a vajdasági magyar amatőr és diákszínjátszók tábora. Jönnek a részletek. A tartományi mezőgazdasági titkárság 30 millió dinárral támogatja a falusi turizmus fejlesztését. A vajdaságiak ezúttal olyan támogatásra pályázhattak, amely a vidéki gazdaság élénkítését szolgáló, nem mezőgazdasági tevékenységeket ösztönöz. A program célja, hogy a gazdaságok több lábon álljanak, a gazdák kiegészítő jövedelemhez jussanak, és a vidéki élet összességében fejlődjön. A nyertes pályázók Újvidéken vehették át a szerződést. Pető Attila és Bálint Csaba riportja.
6: A Bácskos útfalván élő falusi turizmussal foglalkozó Fábrik Attila szálláshelyet alakított ki vendégek fogadására. Szerinte a településre érkező turisták számára kiemelten fontos a megfelelő elhelyezés biztosítása, ezért elengedhetetlennek tartja az ilyen pályázati lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak a szolgáltatások színvonalának emeléséhez.
7: Pályáztam már máskor is, berendezésre, most bővítettem az apartmanomat, csináltam még két szobát, és akkor oda teljes berendezésre pályáztam most.
6: A minimálisan megpályázható összeg 150 ezer dinár, a maximálisan igényelhető támogatás pedig 2 millió dinár volt. Az érdeklődők beruházási és karbantartási munkálatok finanszírozására pályázhattak. Ide tartozik minden olyan felújítási és építési munka, amellyel javítják a vendéglátóipari létesítmények használati feltételeit, mondta el Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
8: Tehát fűtési, hűtési rendszerek, vezetékek cseréje, festés, mázolás, padlóburkolat csere, de ugyanakkor különböző háztartási berendezéseket is tudtak megpályázni, tehát konyhai eszközök, készülékek, klímák, számítástechnikai eszközök és minden olyan bútor egyéb, amelyel a konformitást tudják biztosítani a vendéglátóipar helyiség részére.
6: A támogatás egyszerre segíti a gazdákat kiegészítő jövedelemhez jutni, hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez, a hagyományok és az épített örökség megőrzéséhez, valamint a környezetvédelemhez, hangzott el a szerződések átvételekor. Petar Szamolovac, tartományi mezőgazdasági segédtitkár. Idén 48 bejegyzett mezőgazdasági gazdaság vált jogosult-e erre a támogatásra. A programot a jövőben is folytatjuk. Mindannyian láthatjuk, hogy a falusi turizmus egyre nagyobb lendületet vesz, és hogy Vajdaság kiváló gasztronómiai kínálattal, valamint megfelelő szálláskapacitással várja a látogatókat. A tartományi mezőgazdasági titkárság 2022 óta hirdeti meg ezt a pályázatot, és eddig több mint 100 millió dinár támogatást biztosított azoknak a gazdálkodóknak, akik bejegyzett falusi turisztikai vendéglátóhelyet működtetnek.
5: Mitől válik különlegessé egy régi épület? Nem csak a homlokzata, hanem azok a történetek és apró részletek miatt is, amelyeket első pillantásra talán észre sem veszünk. A Szabadkai Kortárs Galéria nyári tábora erre hívja fel a gyerekek figyelmét. A résztvevők a Városközpont legszebb falfestészeti díszítésekkel rendelkező palotáit járhatták be, valamint a továbbiakban megismerkedhetnek a Községközi Műemlékvédelmi Intézet és a restaurátorok munkájával. Annus Beatrix riportja.
9: Harmadik alkalommal szervezte meg nyári táborát a Szabadkai Kortárs Galéria. A háromnapos program első napján a gyerekek az őskori festészetet, a régi falfestmények készítésének technikáit, valamint a különböző pigmenteket és az aranypor használatát is megismerhették. Nagyajtai Korina.
10: Nagyon jó szerintem, új palotákat megismerünk, meg rajzolunk, amit nagyon szeretek is. Hát ezért.
11: Fontos számodra a képzőművészet. Mi mindenről hallottál eddig?
10: Hát néztünk ilyen aranyakat, a rendes arany, meg a hamisított arany, meg hogy az ős emberek régebben, hogy mivel rajzoltak, amit a környezetükből szedtek, az ilyen virágok, növények, kövek, meg ilyesmik.
9: A háromnapos táborban 15 gyermek vesz részt, hétfőn több történelmi épületet is felkerestek, köztük a csaknem 150 éves Macskovics Titusz tervei alapján épült Lichtenkert palotát, ahol a falfestészeti díszítésekkel és az épület történetével is megismerkedtek. Boros Gyevi Zoé.
12: Azért jöttem, mert szeretek rajzolni, imádom a festést, és hát ennyit tudok mondani.
13: Három helyen is jártatok. Mit láttatok benn?
12: Hát több száz alakot, festményt.
9: Sinkó Andrea.
14: Nekem azt tetszett, amikor néztük a palotákba a falfestményeket.
13: Milyen alakokat láttál? Mire hasonlítottak azok?
14: Hát én nekem ilyen istenekre emlékeztetett.
9: A városi séta alkalmával a gyerekek testközelből ismerhették meg Szabadka építészeti kincseit. Szalma Viktória, a Szabadkai Kortárs Galéria igazgatója szerint ez segíthet abban, hogy később is más szemmel nézzenek ezekre az épületekre.
15: Hogy megismerjük, hogy miért fontos ezt védeni, hogy miért fontosak azok a régi épületek, hogy ez nem csak, hogy jó régiek, és igen, itt vannak körülöttünk, de azok ugye hordozzák a múltunkat, és igazából a jövőnket is, tehát ez az, ami mi vagyunk. Tehát ugye az elődeink is ebben nőttek fel, és ezt védeni kell, őrizni kell, és akkor minden ezzel kapcsolatos egy teljes kört kapjanak erről, egy teljes képet kapjanak, hogy ez tulajdonképpen honnan indul, hogyan készül, és hogyan védhető meg.
9: A palotákban látott minták és díszítő elemek után a gyerekek különböző technikákkal maguk is elkészíthetik alkotásaikat, amelyekből a tábor végén kiállítást nyílik a Szabadkai Kortárs Galériában.
5: Július 2-án vette kezdetét Zentán a Vajdasági Magyar Amatőr és Diák Színjátszók tábora, amelyet idén immár 18. alkalommal rendeztek meg. A résztvevők a színjátszás alapjainak elsajátítása mellett a csapatmunka fontosságát, valamint a kreatív gondolkodás fejlesztését is megtapasztalhatták, miközben közös élményekkel és új tapasztalatokkal gazdagodtak. Bush Viola riportja.
16: A foglalkozások három csoportban zajlottak, ahol a résztvevők improvizációs játékokon, beszédtechnikai és mozgásos gyakorlatokon keresztül fejlesztették önbizalmukat, előadói készségeiket, valamint a csoportmunkához és az együttműködéshez szükséges képességeiket. Kővágó Jácint, résztvevő.
17: Én a Pécsi Tudomány Egyetem egészségtudományi kar mentőtiszt hallgatója vagyok. 6-7 évig színjátszóztam Bezdenben az amatőr színjátszó csoportban, és ahogy elkerültem Pécsre, úgy megszakadt ez a színjátszás, viszont úgy voltam vele, hogy mindenképpen megszerettem volna tartani ezt a hobbimat, és szerintem a mattábor erre egy nagyon jó lehetőség és alkalom, amivel mindenképp szerettem volna élni.
16: A képzést vezető oktatók fontosnak tartják, hogy a gyerekek minél többféle színházi szemléletmóddal ismerkedjenek meg, és minél változatosabb helyzetekben próbálhassák ki magukat. Mészáros Trünkavi Gabriella, az Újvidéki Színház színésze.
18: Ez a legfontosabb, hogy ők egymással tudjanak kommunikálni, tehát ez is a színpadon is, és az életben is, az egymás szemébe nézés, az egymással törődés, mert a színház is abból indul ki, hogy két ember viszonya milyen egymással. És akkor utána erre jönnek még rá a történetek, amikkel éppen az adott csoport foglalkozik, ami szintén ugye az életre visszavezethető, mert úgy alakultak ki a történetek is, hogy beszélgetések alapján, hogy ki mit szeretne, vagy mi az, ami érdekli.
16: A tábor pénteken zárul, ahol a fiatalok nyílt óra keretein belül számot adnak arról, mit tanultak az elmúlt napokban.
5: A pontos idő 4 óra 19 perc, híradót hallottak.
19: Időjárás.
5: Szabadkán is környékén jelenleg 29 fok van. Változékony napos időszakokkal tarkított idő várható a nap folytatásában is. Holnap ismét több napsütés valószínű, szerdán azonban újabb változás érkezhet. Bácskára a jelenlegi előrejelzés szerint sárga figyelmeztetés van érvényben a heves zivatarok miatt. Én megköszönöm eddigi figyelmüket, holnap Orosz Ildikó érkezik friss hírekkel. Minden jót, a viszonthallásra!
20: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
6: 107,1.

emlékszel, a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

0: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Megvan!

0: Ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Ajánló következik.
1: Pont veled, inkluzív tábor sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű gyermekek számára Szabadkán a Majsai úti általános iskolában július 27-e és 31-e között, minden nap délután 3 és 6 óra között. A tábor ingyenes, a részvételi szándékot azonban előzetesen jelezni kell. A táborban 8 és 12 év közötti gyermekek jelentkezését várják, a résztvevőknek uzsonnát és hűsítő italokat biztosítanak, a tábor ideje alatt pedig egészségügyi nővér is jelen lesz. Bővebb információ a 062 96 17 009-es és a 064 95 84 590-es telefonszámokon.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.
8: Egyenesen a 70-es években.
2: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: A legendák nálunk szólnak.
9: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice. Rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Nézze a Pannon televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből el könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni,

0: Érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Reklámot hallottak. A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Szabadkai Magyar Rádió, ahol...
2: A 107,1 MHz-en.

0: másik.
1: Ajánló következik.
2: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
3: Velünk még a vezetés is jobban megy. SMR.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2,

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Ne állítson az állomáskeresőn! 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.

A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg. És nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
4: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. Ma két mesével várlak benneteket, mert bizony, vannak finomságok, amiket nagyon szeretünk, vagy amiről azt sem tudjuk, mi fánterem. Tartsatok velem, már is megtudhatjátok a következő népmesékből, hogy mire is gondoltam. A ciberelleves. Egyszer egy ember elment vendégségbe egy barátjához, és ott megkínálták ciberellevessel. Rettenetesen jól esett neki, és elhatározta, hogy ezután mindig ciberét főzett a feleségével. De attól félt, hogy amíg hazaér, elfelejti, s nem tudja megmondani a finom leves nevét a feleségének. Éppen ezért hazafelé egész úton mondogatta magában. Cibere, cibere, cibere. Egyszer egy hídra ért, s benézett a híd alá, hogy lássa, mekkora a víz. Abban a pillanatban elfelejtette a leves nevét. Gondolta, hogy beesett a vízbe, s ott kell megkeresni, hogy újra eszébe jusson. Amint ott keresgélt a vízben, egyszer csak arra jött egy úr, hat lovas hintóval, megállott a hídon, s lekiáltott. Mit keresel ott, hé? Ha tudná, az úr is keresné, válaszolta az ember. Az úrnak se kellett egyéb. Azt gondolt, hogy ki tudja, milyen nagy kincset keres ez az ember. Hamar lefutott, beállott térdig a sárba, s könyökig matatott benne. Ott matadtak vagy két órát, de nem találtak semmit. Az úr megunta, s mérges lett. Én nem keresem többet, még ha a Dárius kincse is. Úgy összetapostuk ezt a sárt, hogy olyan, mint a cibere. Ez az! Megtalálta! Kiáltott az ember. Megköszönte, s azzal indult boldogan haza. Az urat pedig kicsi híján, hogy meg nem ütötte a guta.

Ebéd idő közeledik, terül már az asztal. Anya főzött főzeléket, várom üres hassal. Első falat repülő jön, berepül a számba. Második megejtő ernyő, ereszkedik szálba. Harmadiknak motorja van, nagy hangjával berreg. Rendőr kíséri a négyest, imbolyogva csellek. Ötödik már hajon úszik, dú-dú szól a duda. Hatodik meg traktorra, szütyök fel az útra. Mentőt kérek, szól a hetes szirénázva, jöjjön. Tűzoltóban ül a nyolcas, hogy sok vizet öntsön. Kilencedik falattal, itt zakatol a vonak. Tizedik a potya utas, tele van a pocak. Tele van a pocak. Tele van a pocak.

A folytatásban következzék még egy finomság. A szilvás gombóc. Egyszer egy gazdag ember házánál nagy dínomdánom volt, s meghívott erre két híres hazugot is. Nosza, mint az asztalhoz telepedtek, megeredt a hazudozás. Hiszen, amit eddig hallottatok, mondja az egyik hazug, az mind semmi. Most jő csak az igazi. Hát tegnap is vendégségben voltam egy régi jó barátomnál, s ott akkora gombócot láttam, amekkorát még soha életembe. Akár hiszitek, akár nem, ehhez a gombóchoz 100 méter mázsa liszt kellett, meg 50 méter mázsa szilva. 10 nagy asztalt toltak össze, úgy fért el a gombóc. 20-an voltunk vendégek, egy nap s egy éjjel folyton folyvást ettünk, s még csak felét sem tudtuk megenni. Hát egyszerre csak mi történt? Két vendég a nagy lakomározás közben úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el őket. Tűvé tettük az egész házat, nem találtuk sehol. Már egy jó órája kerestük őket, amikor egyszerre csak halljuk, hogy a gombóc közepéből kiabálnak. Hely, de jó, de pompás! Bezzek, hogy belebújtak a gombócba, csak hogy annál többet ehessenek. Hát hiszen, mondta a másik hazug, elég nagy gombóc volt, szent igaz, de ez csak kölyke lehetett annak, amit én láttam egy vendégségben. Ott akkora gombóc volt, hogy bár lehettünk vagy 50-en, 3 éjjel s 3 nap folyton ettünk, s még csak feléje se jártunk a tölteléknek. Na, mondtam én a barátaimnak, pihenjünk egyet, hogy újult erővel láthassunk neki. Pihentünk egy fél napot, akkor újra neki feküdtünk a gombócnak, s hát uram, teremtőm, megakadt a villám valami keménységbe. Gondoltam, biztosan szilvamag. De nem az volt, hanem mit gondoltok mi? Egy nagy útmutató kőoszlop. Az volt ráírva, innen a töltelék még 3 kilométer. Hiszem, mondta a másik hazug, de hol készült az a rettentő nagy üst, amelyikbe ez a gombóc főtt? Az bizony, ott, ahol az az üst, amelyikbe a te gombócodat főzték. Itt a vége, fuss el véle. Járjatok utána, ha nem hiszitek.

0: vacsoráz nálunk.
1: Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, szerintem most már nagyon jól laktunk. Azt azért elárulom nektek, hogy a ciberleves aszalt gyümölcsökből és korpából főzött savanyú leves volt annak idején. A gombócot pedig szerintem nem kell bemutatnom. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Legyetek jók, főzőcskézzetek, és olvassatok sokat.
2: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Búcsúzhatunk a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár. Osonhat az ősz. Tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panoner.tv.com-ra.

Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkori Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Exjus lágerek az SMR-ben.
2: Legendás előadók, emlékezetes dalai.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
1: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
0: Tekerje fel a hangerőt. És...
1: ne állítson az állomáskeresőn.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exiós slágerek 20 és 21 óra között. Exiós slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz.

0: Időtálló slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiu slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a banda!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
0: Esti koktél.

Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

Nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallanak engem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: nap legszebb dallamai.
1: A nap legszebb dallamai.
0: Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai
1: Magyar Rádióban. Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: Mert ami jó, az jó.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Magyar Rádió.
1: A retro slágerek otthona.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Ahol a retro slágerek tovább élnek.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt. Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
1: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: SMR.

Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en. Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.